0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.
3: Fuck.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió.
2: A te hangod.
0: A te hangod.
3: Szabé. És itt rádió? Rákó.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Dolgok, amiket hajlamosak vagyunk nézni sokáig. És valóban.
3: Miért?
2: Hát azért, mert különben rögtön, amint az első pontra akadtunk, és ez pedig az, hogy a lovak patáinak a patkolása. Apám én erre, hogy rá voltam húzva egy ideig. Hát ez valami eszméletlen. Fogják valahogy a lábok közé, húzzák a lónak a patáját, és valami spéci először leveszik a régi patkót, és utána valami spéci éles, de nem kés ez, hanem valami szerszám. Én nem tudtam, hogy a lónak a patáját ezt így lehet így vágni, hogy ez igazából olyan, mint egy nagy köröm, vagy nem is tudom, aha. Amit olyan szinten hoznak rendbe, olyan szakszerűen tudják, hol, milyen szögbe kell vágni, és egyszerűen csak végig egy ilyen gyönyörű pata lesz, amit utána így megpatkolnak. És az
3: neked annyira... is kedved távad, ugye? Ez a...
2: Nem rájössz, hogy te ezt soha nem tudnád csinálni.
3: Folyamathoz.
2: De egyszerűen én nem tudom megmagyarázni, miért néztem. Órákon keresztül.
3: Ez kicsit ugye, hát ezek az ilyen finom kézi munka, nekem kicsit beköszönít az ASMR hatás is, hogy ott van ez a kis bögyörész és közelről, stb. Tudod valamivel, és nem a kajálós videókra gondolok, hanem amikor valamit ilyen nyugodt körülmények között így csinálsz. Nekem most kapásból egyébként az ilyen különféle restaurátori munkák jutnak eszembe, amikor így megbütykölnek valamiket. Vannak egyébként, nem tudom, járművekhez kapcsolódóak, meg egészen random dolgokhoz is. Nemrég néztem a gyerekekkel egy ilyen alapvetően gyerekeknek készülő műsort, ahol van egy ilyen tudományos aspektus is, és mindegy, a csávó az ilyen végtelen nyugalommal mesél mindig valamiről, csomó mindent restaurál. Például az egyik ilyen részben egy régi szenes vasalót vett elő, rettenetes állapotban volt, és mondta, hogy na, akkor ezt feljavítja.
2: Igazad van, ilyeneket néztem én is.
3: És így ilyenkor megjön a kedvemhoz, hogy de jó lenne egy ilyet így helyrehozni, mert azt gondolnád, hogy akkor ez így megoldható, meg tök jó. Hát igazából, hogyha azon a szinten szeretnéd megcsinálni, ahogy mondjuk egy ilyen csávó, aki videót is készít erről, elkészíti, akkor már ott így elmegy a kedved az egésztől.
2: Soha nem fogok.
3: Főleg azoknál részek, amikor nem tudom, megszabadítod a tetőt, vannak ilyen módszereit, tehát ilyen, nem tudom, ilyen, meg vagy mivel csiszolja le a rozsdát, vagy egy adta rozsda az egész, akkor utána, nem tudom, következő fázis, akkor ilyen kémiai oldatba marasztja le, stb. És akkor utána, amikor kivette ebből, akkor utána elmúlt 2 óra, és megint visszajött egy ilyen alaprozsda réteg az egészen, ami még jobban borította, de nem jó. Baj, mert erre is van megoldás, és akkor ti egyenként, és most el tudod képzelni, hogy a régi vas tárgy. Érted? Minden kis redő, meg nem tudom, vannak ilyen kis finom részeit, oda vannak. Hogy férsz be, mivel férsz be, nem tudom, le van törve a csavar, bele van sülve, ki kő szedni, beletörik, kifúrja, újra tervezi, nem illik hozzá az a csavar, akkor kicsit megformálja, megköszörüli, tudod, leveszi a csavarnak a végét, hogy a retrós legyen, ezeket ő készíti, szóval amúgy tök vonzó.
2: Nem csinálna.
3: De nem lennék rá képes nyilván. De
2: sajnos.
3: Nincs türelmem hozzá, meg szerintem kézügyességem sem.
2: Oszi azt mondja különben, hogy azt úgy mondták régen, hogy vasalás a ló patáját.
3: Lehetséges. Lehet, hogy így van.
2: Lehetséges, hogy ez így van. Na, aztán mit néznek még az emberek? Hát a földvájást, a földbe való építkezést. Hát
3: patanás
2: basszus.
3: Kinyomás milyen finomozdulattal kivitte az eci.
2: Nem, de betessék, mondja nyugodtan.
3: Nem néztem ilyen videók, de tudom képzelni, az ilyen érdekes. Hát, mit több? Hát vannak ilyen appok, ilyen játékok egyébként mobilra, hogy ilyen ordinári, rettenetes, gennyes pattanásokat kell kinyomni olyan kézmozdulatot, hogy igazából is.
2: Nem, igen, benne van a cikknek a listájába, elegánsan átugrottam, mert igen. Soha nem éltem át. Azt tudom, hogy egy csomó nőnek ez határozottan mániája. Ez a
3: pattanás kinyomás, meg a mit teszel? Mit teszel szóval a kinyomás, azt is. Az még miniatűre, még jobban fáj, még szükségtelenebb, mert amúgy se látszódott, de fájdalmat okozva ugye ugyanoda lyukadunk ki, hogy nem látszik továbbra sem semmi, csak fájt közben.
2: Úgyhogy az a lényeg, hogy ezt nem érzem át is. Általában ugye kihagyom azokat a dolgokat, amihez neked nincs kötődési pontom, hiszen arról hogy beszéljek, amikor egyszerűen nem jön át az egész történet.
3: De mi ez a földvájás egyébként?
2: Na hát ezt viszont néztem sokat, mert főleg az, amikor ilyen benszülöttek, mentek így be, bár nem tudom, hogy ez mennyire megjátszott, mennek be így a, nem tudom, a dzsungel közepébe, és akkor elkezdik vágni a földet, és akkor egyszer csak csinálnak egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen medencés, valami spát. Akkor építenek maguknak a földbe valami házat, akkor nem láttad ezeket? Ez egy időben annyira divat volt, Jézusom.
3: Hát aki mindig az a két dzsungel ember jut eszembe.
2: Hát az, persze.
3: Akik így építkeznek, és akkor ez ilyen műsorokat kell hajnali 3-kor nézni egyébként. Mm. Ilyen jeli lámpafény mellett így néz, de nem bírsz aludni, és akkor ilyeneket néz az ember.
2: És akkor nem tudod eldönteni, hogy ez különben ez mennyire kamu, vagy nem kamu, mert amúgy meg minek építenek ennyi mindent, vagy miért nem egymás mellé, miért mindig ilyen random külön helyekre, akkor kezdjék egymás mellé építeni, ezt építsék egy földvárost, vagy valamit, érted, nem? Ebbe gondolok bele, mert...
3: Szörnyű lehet.
2: Mert leástak, nem tudom, ilyen mér, akkor ilyen falba vágynak ilyen díszeket, akkor oda tesztek gyertyákat, akkor ilyen... Jézus Isten,
3: olyan... És konkrétan az a két ember jut eszembe, akik ott ilyen kis alsógatyában építkeznek, igen, sárból, igen, még ilyen agyagból, hogy... Igen, és akkor ott is vannak ilyen díszítések a végén, ugye bekerülnek ezek a díszítő elemek.
2: Aha.
3: Megjelenik a művészetnek ez az oldala is, és ezen gondolkodom végig ilyenkor, hogy így tök jó. Mi van, hogyha elkezdi esni az eső? Mert hát, az még nincs tető alatt.
2: Ja.
3: És akkor itt szépen
2: esélye. Viszontlátásra. Ez egy agyagos, nem? Az meg bírja.
3: Hát de basz, azért annak is van valami külső rétegé, ami szépen lassan tud, hogy megolvasztja ezeket a csodálatos rendőrnek, hogy élsz abban, vagy nem tudom, leülsz abban az agyagos fotelre, vagy nem tudom, és akkor olyan lesz a nadrágod. Hát
2: most milyen kényelmesek vagyok, hogy neki mindegy a vizsgatjában van, hát most érted. Hát,
3: innentől kezdve végül is oké. Okay.
2: Nem?
3: Csak
2: rak egy pálma levelet maga alá, azt akkor kész.
3: Igen, igen.
2: Ülod boldog.
3: Az, ami elől takarja, az hátra csúszhatja addig, amíg leül.
2: Ez az ő dolgát, ezt igen. Majd ő megoldja. Na, van még egy kategória, jó, van még bocsánat. Egy érdekes dolog, ez pedig a dolgoknak a szétpréselése.
3: Csodálatos.
2: Több, mint...
3: Hidraulikus nyomógépekkel.
2: Hidraulikus prés alá beraktak egy csomó mindent, és te nézed azt, hogy hogy törik szét. Fantasztikus.
3: Mi ez, ami mindig így robban egy nagyot? Vannak ilyen tárgyak, amik így robbannak, amik annyira miniatűre összezsugorodnak, de nem gondolnád, és akkor végre egy annyira kemény valami közeget képez, valami matériát, hogy azt az utolsó pontban már csak úgy tudja szétlapítani, hogy paff, és így robban egyet.
2: Tényleg?
3: És kirobban. De valami műanyag.
2: Nem tudom, én azt tudom, hogy van kettő dolog, ami egyszerűen nem préselődik, hanem csak így roppan rögtön. Az egyik ilyen tipikus a biliárd golyó, ezt már láttam.
3: Aha.
2: Nyomás alatt van, csak paf, így megadja magát.
3: Van egy kis, sok ilyen présnek ugye van egy ilyen korongja, ami nyomja a tárgyakat, és szokott lenni fölül ilyen, vannak ilyen kis lyukacsok, tudod, ilyen lyukak. És az érdekes, amikor nem tudom, mondjuk valami cukorkát, vagy ilyen gumicukorot, vagy ilyeneket préselnek szét, és akkor ott így megy, és így kijönnek ilyen kolbászerűen ezeken a lyukakon, ilyen hú, kinyúlik, és hát egész magasra szétszállnak ezek a... Logikus egyébként, de élvezetes nézni. Ennek van egy másik válfolya is, nem tudom, mi annak a gépnek a neve, az rettenetes
2: masira,
3: az a daráló, igen, és mindent dobálnak be, és ilyen csatornák is vannak egyébként, meg oldalak.
2: Nagyon durva, két nagy henger úgy van egymás mellett, hogy ugye úgy befelé forog, és ilyen nagy fogak vannak rajta.
3: Egy bizonyos szögben elhelyezve, igen. Tehát hogy előbb-utóbb mindent elkap. Tehát vannak ilyen tárgyak, amit nem tudom, biciklit rádob, ilyen motort.
2: Én láttam, hogy motort beledobnak.
3: És a dalabig így fut a tetején, aztán csak így kezd begörbülni, és onnantól kezd, hogy megsebbisül, tehát így teljesen feldarabolja, igen, ugye. Miszlikre aprítja.
2: Te pedig így nézed.
3: Igen, valamik úgy olyan szomorúsággal tölt el egyébként egy ilyen videónak a megtekintése, mert olyan sajnálod ezeket a tárgyakat valahogy, tehát annyira kegyetlenül elbánik velük ugye ez a masina, hogy egyszerűen olyan szívszorítóvá válik, főleg amikor hozzád közelebb álló valami téma kerül ugye feláldozásra. Mm-hmm. Ebben erről a préselés törésről, ugye én szeretnénk ilyen videókat nézni, van egy csávó, aki ott van mindenfajta videós felületen, azokat csinálja, hogy önök a csinálja, hogy vizes üvegeket tölt meg különféle fajta üvegeket, ja, méretű, kinézetű, ilyen színes lettyel. És akkor dobálja, lufikat is, színes lufikat is elhelyez, amikor dobja, és akkor szilánkok azok, ez azt is szétrobbantják, meg a másik, amikor lépcsőn gurítja le őket.
2: Igen.
3: És akkor általában egyébként, tehát én már szoktam ilyen fogadásokat kötni magamban erre, hogy na most meddig fogja ez bírni, de elképesztetek, hogy ilyeneket tudunk nézni. És nagyon sokszor van az, hogy az első lépcsőfok nem haj szét. Locsan ugye az üveg, viszont vannak olyan üvegtípusok, amik úgy végigurulnak. Nem is tudom, egy ilyen 15-től 20 lépcsőfokon, és megtartja a benne lévő cuccat igazából. Meg hát ez ilyen, tudod, ezeket a kis fölpuffasztott ilyen golyókat, ezeket a kis, amik megszívják magukat vízzel,
2: igen.
3: És akkor az is megtölt, és akkor széttörik, akkor ilyen színes lögyes, akkor azok így gurulnak, úgy lefejteni, ilyen látvány, és nem értem ezeket az igényeket az emberi agyban, de van,
2: én ezeket, létezik. Én ezeket sokszor néztem, imádjuk. És én mindig azon gondolkoztam, hogy az Isten takarít ezután. Nekem mindig ez eszembe.
3: Igen, és pontosan nekem pont erre a színes lögyösre jut eszembe, mert nyilván úgy válogatja meg azt az anyagot, hogy mivel tölti föl, de hogy tudod, mindig ugyanoda dobálja, és lát, nézve, hogy nincsenek a betonon se foltok, tehát hogy nem fogta be az a festék, nem tudom, mivel dolgozik.
2: Volt a hírekben, pedig különben nemrég.
3: Pedig elég sokat már.
2: Ugye ezek, én nem is tudom, hogy néz ki ez, ilyen kis tömör formában vannak, ugye ezek a kis kuglik, amik aztán meg tudják magukat szívni vízzel.
3: Igen, ugye ezt, nem is tudom, szobarövényekhez árulták egy időben, hogy eredetileg. Akkor abba lehet beletenni, és akkor úgy onnan szívja ki a vizet, szója fokozatosan engedi ki valamilyen. De ezt most már nem tudom, gyerekeknek is érdekes, most már nézegettem, akarok majd egyszer egy olyan játékfegyvert, ami aksis. és akkor kapsz ilyen golyókat hozzá, be kell áztatni, és akkor megszívja magát, és ez beleöntesz egy, nem tudom, egy ezret, és akkor azt ilyen prrrr, és így darálja kifelé, nem tudom, bizonyos lőerővel, de hát ez ilyen kisebb, könnyebb tárgyak, azokat simán ledöntöd vele, igazából tök jó buli.
2: Abszolút, és akkor ez egyik fickó Amerikában úgy gondolt, egy fiatal fickó, hogy akkor ez ő fog rengeteg ilyet, és lehúzza a WC-n, milyen poén. És akkor az a baj, hogy ez így elterjedt így a csatorna hálózatban, és nem csak nála, hanem az utcán is, és így bedagadt, és elzárt mindent az egész környéken. Ez elég komoly büntetéseket is kapott. Nem szabad ilyet csinálni. Na most itt írja egy olyat, hogy koreai gyors kaja. És azt mondom neked, hogy én ezt annyira nem érzem át, a kaja világában, én amit rengeteget néztem egy időben, tényleg nem is értem, hogy miért csináltam ilyet, ez az indiai utcajárósok, mert az valami egészen eszméletlen, hogy ott tényleg ott egy komoly tiltás van, az, hogy higiéniának nem szabad lennie.
3: Illegális.
2: Tehát illegális a higiénia. Azt a rohadt életben mennyire koszosak azok az emberek. Hogy tudnak annyira koszosak lenni ők maguk, és hogy tudnak annyira elhasznált és koszos edényeket használni. Ember nem stimmel semmi abban az egész történetben.
3: Jönnek az ilyen paródiák rájuk egyébként, azokat általában úgy szokták megcsinálni, most együtt a teszembe, hogy így ülként minden ilyen koszosuk, és ilyen gatyában, ilyen izzadt, ilyen rondán néz ki az ember, rettenetesek a körülmények, és akkor lent van egy ilyen tál, ami konkrétan igazából az indiai kajának ugye ez a cseppfolyós verziója, ezek a levesek, nem is tudom, mik ezek tényleg úgy néznek ki, mint a moslik, tehát hogy konkrétan. Lássuk be. És akkor egy ilyen tába, így benne van a csávónak a lába, és akkor onnan szedik, így, így merítik így a kezével, és az, hogy lötykölik bele a
2: hát
3: tába,
2: figyelj, hát de...
3: azt adja. Nem értem,
2: kb. Ezt
3: ki mer egyébként ott kajálni. Márpedig elterjedtek,
2: hát a helyiek.
3: Van ilyen, indiai konyha létezik máshol is a világban, nyilván azért szofisztikáltabb módon, meg formában, de akkor is maga az a kaja, az önmagában, tehát ott akkora kihívás egy nyugati ember számára, a nyugati? Fűszerek, a minden miatt, tehát hány ilyen sztorit hallunk, hogy ilyen súlyos, hasmeréses kirándulás volt igazából, hogy tönkretette, mert egyszer nem is vagyunk gyomorilag se felkészülve nem. Az ilyen kajákra, és akkor ehhez még hozzáad az az élmény, hogy akkor tényleg... Tehát
2: követek egy srácot, aki utazik a világba,
3: és... került a palacsintába.
2: És akkor ugye...
3: Az a tényleges... lehetőség.
2: Köszönöm, hogy mindig elviszed ilyen irányba, főleg a palacsintával kapcsolom az egyik kedvenc.
3: Hát jó, ez egy ilyen szokásos mondás.
2: Igen, de a... Tudom, Zoli, ezzel nem tudom, úgy ki tudsz ütni a különben a gondolatmenetből.
3: Indiai kaja.
2: Eszméletlen. Igen, egy csávót követik, aki megy mindenfelé, kóstolgatja ezeket az eszméletlen utcai dolgokat, nem csak Indiában, hanem Dél-Amerikában, mert az is megér egy két misét. És akkor a lényeg az, hogy ő mutatta, hogy van különben, léteznek olyan italok, ilyen kis sűrű italok, amik így neutralizálják, meg így balanszba hozzák a gyomrod ilyenkor. Szóval arra készíti fel a gyomrot, hogy itt most olyan jön, ami apám, amire nem vagy felkészülve. De végül is aztán nekem azért vannak ismerőseim, meg ezt lehet, hogy apukárat is meg kéne kérdezni nekem, azt hiszem, hogy apu mesélt ilyen dolgokat, hogy azért ők meg ugye voltak katonák, és hát ugye belegondolsz, azért van technológia arra, hogy az ilyen himi-humit is meg tud inni vagy enni. Mert hogy ő mesélt, hogy van valami olyan, hogy volt neki valami kulacsuk, akkor abban nem tudom, a bármelyik tónak a vizét így berakod, akkor van valami kapszula, az berakod, az feloldódik, megtisztítja, mit tudom, mit csinálsz vele, és vizet kapsz belőle, amit meg tudsz inni. Uh-huh. Tehát, hogy itt is van olyan, amivel fel tud készíteni a gyomrobot a terre, de csak úgy elmenni nem lehet. Tehát csak úgy, hogy én most elmegyek, és akkor csak úgy majd eszek egy indiai street foodot, tönkre mész. Ezt nem lehet.
3: Kőkevény.
2: És valóban minden azt csinálják, hogy kezükkel belenyúlnak abba a kajába.
3: Igen, undorító, borzasztó egy
2: csomó
3: egyébként.
2: Minden, mennek ott a darazsak össze, de nem is értem különben. Na mindegy, hát ezt ők tudják. Hát, ez nekünk nagyon idegen ez a világ, az igazság.
3: Lassított dolgok. Rengeteg ilyen kategória van a neten igazából, és nekem is majd sorba jutnak eszembe. Van egy csáv, azt a fiamat szoktuk mindig nézni. Legrandomabb hangszerekkel játszik, nem mindig egy dallamot, de ilyen játék, akkor ilyen cica, szinti, tudod, akkor azon, akkor kis xilofonon, akkor ezen, azon, amazon, nem tudom, és igazából mindig megtalálja a módját. Van egy ilyen fajta hangszer, azt nagyon szeretnék szerezni. Nem is tudom leírni, itt egy szaxofon úgy néz ki, és a közepén van egy ilyen érintő rész, elektromos valahogy, és ő valahogy ott, ahogy te hozzáérsz, úgy érzékeli ugye a hangokat, és az alja pedig úgy néz ki, mint egy ilyen kis fej, aminek így a szája, így ott van, és azt így nyomod, és azt így nyitod bizonyos
2: hát, ezt el módon. Nem tudom
3: na, nagyon randomul néz ki, hangszer, ugye egy gyerek hangszer.
2: Elmondva ez egy szexi játék.
3: És nagyon gyönyörű, ilyen hülye hangja van, és én nagyon nem pontosan ez fogod, amit nagyon nehéz, ugye a hangokat, arra is lehet szerintem használni. Arra lehet, hogy jobb is igazából, mint zenélésre, akkor rettenetesen hamisan szólnak ezek a hangok, szóval még azon is úgy eltalálja, szóval nagyon Jézus vicces Isten. Igazából, de ezekben is kilók, de elképesztő mennyiségben lehet nézni.
2: És akkor van még különben ez a kategória, ez a kempingezés, amit tényleg sokan követnek, És akkor most a kempingedés után jött egy... Szóval, azért, mert mi férfiak egyszerűek vagyunk, tényleg, és akkor én ezt küldtem is a haverjának, hogy tényleg nem hiszem el már, mert persze, hogy oda ragadnak a férfiak is megnézik, de most elkezdtek olyan ilyen kemping túlélő videókat készíteni nők, hogy tudod, beöltözök valami feszülős ruhába ezek a jobbnál jobb nők, és akkor kimennek, de ilyen gondolom ilyen kemping stílusú ruhába, és akkor ők mutatják meg, hogy kell túlélni az erdőben, és akkor bemutatják, hogy jaj, megvágtam magam, és akkor persze tudod, hogy mindent persze a, hogy fogalmazzak, a mellkasuk előtt csinálnak, tudod, amire persze nagy közeli képek vannak, és akkor így mondom, hogy de tényleg még kell ilyet, már mindent megteszünk annak érdekében, hogy nőjön a megtekintések száma, mert érted, most ott mennyire figyelik az emberek azt, hogy mit csinál, kit érdekel. Az a lényeg, hogy valamit csináljon, szóval na mindegy.
3: Jaj,
2: őrület.
3: Egy kempingezés, nekem erről eszembe jutott, most vannak ezek azért nagyon-nagyon szépen illusztrált, ilyen csodálatos környezetben, hegyi környezetben, ez fontos, patak legyen a közvetlen közelben is hasonló. És akkor keres az ember egy ilyen követ, aminek ilyen sima felülete, és akkor üt egy tábort, és mindent ilyen nagyon autentikus módon, tehát semmilyen alapvető, tudod, ilyen eszköz nincs nála, vagy olyan kés, meg mit tudom ilyenek, viszi magával a húst, és akkor ott így ott darabolja fel, akkor hagymát, akkor nem tudja, zöldségtől, és akkor tüzenet így megsüti, meg nem tudom, de így igazából, ha végignézed, most egy gyorsított, meg jó tempóba zajlik, ami tök jó, meg nyilván van egy hangulat, de ha belegondolsz, hát ilyen körülmények között mennyire bonyolult lehet, meg mennyire rettenetes, ja, mennyit káromkodhatsz, egyébként mondjuk neki járnál egy ilyenek, szóval ez mindig az a kategória, hogy úgy készíts kaját így, hogyha, hogy inkább, ne, tudod, akkor nézzed, tehát, hogy így,
2: igen.
3: Tök élmény. Szóval ezek is szépek, csak olyan idegesítő, hogy idő után jobban, hogy nem ideges az ember, de lehet, hogy ő is az volt. Szóval teljesen ilyen, tehát, hogy kialak, és akkor természetből szerzi ugye a hozzávalókat, meg az eszközöket, mint az ősember, és akkor így elkészít egy ilyen csodálatos étel. Igen. Jó pofa ez is, meg nyilván látványos, de hát
2: De annyi ilyen van, hát elég jó követő tábora lett, van egy ismerősöm, aki aztán most én egészségügyi bajok miatt nem tudja folytatni, ha jól tudom, de ő csinálta azt, hogy átépítette a motorját, és amikor megállt bárhol, akkor kinyitotta a hátsó részét, hogy a csomagtartó részre föl volt építve egy ilyen pult-szerűség, nehéz ezt így elmagyarázni, de az a lényeg, hogy bárhova kiment, Palücsító, Balaton, tök mindegy, kinyitotta itt a motorjának a hátulját, összeszerelte, és ott különböző helyeken főzött. Mm. És ez különben ment, elég jó. Én őt kapcsoltam is a rádió, meg minden, úgyhogy ez is egy elég érdekes dolog volt. Mondta, hogy ott is azért előre el kell készíteni, meg kérdeztem, hogy tényleg mondom, hogy tudsz annyi mindent, hát azért persze előre el van készítve, igen. Hát nem lehet az. Mármint, hogy tényleg ő ott rakja össze, de azért nem vág le, nem tudom, ha fél kiló, nem tudom, én tudod, gombát össze kell vágni, akkor nem fél kilót vágott össze a helyszínen.
3: Igen,
2: és valahol ez logikus, hát persze, hogy nem.
3: Igen, voltak ezek a régi tévés főzőműsorok, ott egy fokkal talán jobb volt a tempó, mert mégiscsak egy teljes műsoridőt volt képes kitölteni, de ott is hát hányszor láttunk aztán erre is a reakció videókat, már a neten is voltak, hogy tudod, megpróbálod bekövetni az ilyen műsort, és aztán tudod, ideg össze, mert szélire kerülsz, mert ott, és így akkor felaprítjuk a husit, miközben nem tudom, izé az öt, így dínszerődik a hagyma, és akkor hoppá, kész is van, tudod, izé következő 5 másodperccel később, nem tudod ezt tartani igazából. De hát na.
2: És csak aztán van egy olyan kategória, cukorka készítés, én nem is tudom, hogy
3: és ilyen... És vágják, ugye, mindig? Ilyen,
2: hát nem vágják, hanem olyan...
3: Nagyon, milyen hengerbe van.
2: Igen. Nagyon érdekes a dolog, mire eljutunk oda. Ugye ezek azok a cukorkák, amik a végén egy ilyen nagyon picike kis cukorka hengerek, amiben mindig valami szívecske van, vagy egy kis cica, vagy csak színes, vagy valami. Én nem is tudom, hogy ilyet különben láttam-e élőbe, de Amerikából jön ez a dolog hozzám, úgy ért el. És én végignéztem már százrészt, hogy kész, ugye. Először van egy hatalmas nagy fémlap, erre ráöntik a szirupot, ami ahogy hűl, szépen lassan áll össze. Hatalmas paklikkal alányulnak, és így lap, mintha így lapozgatnák egymásba, ami egyre jobban sűrűsödik. Utána, ez nagyon érdekes, utána a falon van egy nagy kampó, miután már ilyen hengert gyúrnak belőle, rádobják arra a kampóra, és húzzák. Akkor ketté hajtják, megint visszadobják a kampóra, húzzák. Én nem tudom, még kell ezt így csinálni. Na most ebből utána, miután összegyúrtak, vagy húztak, vagy mit szét agyon egymásba dolgozták ezt az anyagot, van nem tudom hányféle szín, akkor ezt a többféle szint így hengerekbe teszik, és igazából, mint egy ilyen kis burító, így egymásba rakják, és így megtekerik. És utána elkezdik így szépen lassan így hengerelni, amíg el nem vékonyodik a vége, és ezt megvárják, még meghűl. És utána pedig fognak egy kis ilyen, mint a spakli, és ilyen így elkezdik abálni, és ebből egyszer csak formák lesznek. Komplex formák. Tehát, hogy az a sok minden, amit egybegyúrtak, az a végén, mikor ketté vágják a keresztmetszete, kiad egy kis majmot, egy kis autót, egy, hogy ezt hogy tudják csinálni, én nem értem. Láttatok már ilyet? Te láttál ilyet a neten?
3: Láttam, igen.
2: Nem értem, hogy csinálják.
3: Meg önmagában ez a végén ugye ezeknek a cukorkáknak ugye a hengerformát elért végső verziójának a vágása, az nagyon-nagyon fontos egyébként, és hogy önmagában ez a vágás, ez mennyire látványos dolog, amikor nagyon. Ilyen éles nagy késekkel vágnak szét valami, bármit igazából.
2: Ja, egy kis paklival láttam, de...
3: Az is jó, de lényeg az, hogy ez a vágás meglegyen most én is így egy-két ilyen videóra, így, tudod, így, ahogy kidobja a feed, vagy a Reels, akkor így ott maradsz, és akkor x másodperc után így érzékelj a rendszer, hogy hoppá, téged ez érdekel, és akkor adok ezzel jönnek ezekért, és akkor mondjuk ellepték az ilyen vágós videók az egész feedemet, mondjuk az Instán is, és amúgy ebben is van egy ilyen varázs, hogy így nézed, hogy jaj, de szépen szeri fel, és bármit, tényleg gyümölcsöt, akármit igazából, és így közelről mutatja, és hát fantasztikusak ezek a felvételek is, szóval valami nagyon érdekes, nem is tudom, ilyen vágyakat oltanak ki az emberben ezekkel az ilyen videókkal, ugye, hogy így oda ragaszt igazából, és így nézed, és nincs vége, és nem unod meg, tehát, hogy így...
2: Nem unod meg, valami nézed, napokig nézed.
3: Ahogy a cicákat se unjunk meg sose, igen, cicák ott vannak, én most már kicsit úgy skippelem, mert nyilván utóbbi azért úgy, hogy így sok lesz, de hát a macskákat ez...
2: Igen, állandóan, úgyhogy nem tudom, ti mit szoktatok nézni különben, mire ragadtok le? Így a mobil előtt, amikor ugye lapozgatjátok szépen ezeket a videókat. Bár érdekes, hogy mindig ezen is gondolkoztam, az előbb is mondtad ezt, és ezt én is tudom, hogy kell mondani, hogy vannak ezek a Reels videók. De az azért Reels, mert több szám. Az igazából az egy videó, az Reel.
3: Hát szerintem az Reel, igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Reels videók. Na, ezt is megfejtettük azért. Mekkora megfejtéseket a 91,5-től?

0: Én egyszer úsztam ott, nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam el. Gondolkoztam azon, hogy legyek józna. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.
2: Pannó reggeli, 91.5.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
4: Jós nőhöz hányan járnak?
0: Ezt akarom mondani, egyébként. Hogy sokan?
4: Sokan. Meglepően sokan.
0: És meglepődnék, hogy kik? Ez meg a másik.
4: Azon is meglepődnénk, szóval igen, nehogy engem is ez meglepett egyébként.
0: Szóval nehogy azt gondoljuk, hogy csak ilyen valami, nem tudom én most, nehogy rosszul értelmezzük, de tudod, az első dolog az, hogy mindegy, jaj, valami nagyon nyomorult emberek járnak, de nem, bárki konkrétan. Akár a, nem tudom én, az üzletember, akire felnézel, és nem tudom, micsoda, lehet, hogy éppen ő is jár. Sose tudod, vagy anyád, vagy apád, vagy nem tudom mi. Jó, azt elmondhatjuk, hogy a nők azok hajlamosabbak erre. Én nekem haláli régi sztori, úgyhogy elmeséltem. Jártam egyszer egy lányjal, aki, az most egy manapság ki kell így hangsúlyozni, hogy lányjal jártam. És ő mesélte nekem egyszer, hogy kézzel mi történt. Egy csomó pénzt kiúztak tőlem. Mondom, igen. Hát de mondom, hogy? Mondom, ki? Azt mondja, egy cigányasszony. Mondom, komolyan. És ő mesélte nekem egyszer, hogy kézzel mi történt. Egy csomó pénzt kiúztak tőlem. Mondom, igen. Hát de mondom, hogy? Mondom, ki? Azt mondja, egy cigányasszony. Mondom, komolyan? Hát azt mondja, komolyan. Hát de mondom, hogy hol, de hogy? Mondom, mi a történet?

0: Meg valaki rontást küld egy másik emberre. Igen, meg a mágia, meg nem tudom én is, hogy nagyon sok esetben keresik fel a papokat. Mm-hmm. Amikor valaki már azt érzi, vagy sejti, hogy őt valaki mm-hmm. megrontotta, akkor ilyen módon, akkor felkeresik a papokat.
1: Na jó, de Anett, most ez komolyan, de most mit, nem tudom, most holnap után te vagy én, vagy a Dávid, vagy tök mindenki kitalálja, hogy rontást akarunk küldeni valakire, akkor mit megyünk az utcán, azt keresünk egy cigány, azt mondja, ez is, hogy tudna rontást küldeni?
0: Nagyon durva, ma egyébként csak nem akartam itt megszakítani a műsort, volt az egyik témánk,
1: igen.
0: Azt hiszem, hogy pont a Szeged látnivalója.
1: Igen.
0: És azt egy, nem is tudom, melyik oldalról szedtük ezt a cikket, és én itt addig kattingattam, hogy hopp, megnyílt egy újabb oldal, és ilyen az jött ki, hogy szerelmi kötések. És egy oldal egy nőről, aki ilyen szerelmi kötéseket küld, vagy csinál, vagy nem tudom.
1: Igen.
0: És akkor ott le volt írva, hogy mit kell tenned, miben tudok neked segíteni, és így néztem, hogy mondom, most honnan jött ki ez a honlap, milyen hülyeség. És akkor ott a nőnek, persze ezeket a nőket mindig úgy hívják, hogy Kassandra, vagy Féja, vagy nem tudom, mindignek van valami nagy művész neve.
1: Ja.
0: Meg van egy nagyon érdekes, nekem egy ismerősöm, egy magyarországi ismerősöm osztogatja állandóan. Magyarországon van egy nő, aki meg ilyen halott látó, és akkor azzal járja az országot, durva. Hogy megtartja az előadását, és akkor utána a nézők így kérdezhetnek tőle, hogy jaj, nem tudom én, meghalt a, mit tudom én, ki-e, férje, és akkor de én érzem, hogy üzenni akar nekem, is mit üzen, és akkor a nő ilyeneket mond, hogy belenéztem ilyen videókban, nagyon durva a nő ilyeneket mond, hogy igen, látom a férjedet, és azt üzeni neked, hogy továbbra is főzed az ő kedvenc ételét, a mit tudom én, a grízes tésztát, mert hogy akkor ezáltal is tudtok kapcsolódni, meg tudod ilyen, és ez
1: hát de hogy mondjam, hogy grízes tészta?
0: Nem tudom, de hogy ez annyira, hogy is mondjam, ebben akkora felelősség van, meg még olyan dolgokat mondanak ki, hogy te szegény emberek meg oké, higgyen, mindenki ember akar, de hogy nagyon sok a csaló, tehát nem tudom elhinni, hogy ennyi látó van manapság közöttünk, meg ennyi spirituális vezető, akik ránézése meg tudják mondani, hogy neked mit üzen a halott rokonod, meg szóval
1: maradjunk annyiba, hogy igen, és akkor ez az én sztorimban is az volt a vége, hogy és akkor mondott még neked cigány azt, hogy ezt, meg azt, meg amaszt, meg amaszt, és akkor utána mindenig kellett adni pénzt, és akkor hát kihúzott belőle jó párat, jó kis összeget, de azért is érdekes, azért mondom a filmeket, mert nekem amerikaiakkal beszéltem, és ők állítják nekem, hogy ez így van, hogy ott nagyon sok mindenki azt hiszi, hogy maga a cigány az egy kitalált mese karakter, hogy az nem létezik a cigány. Uh-huh. És mondtam, hogy de miért? És mikor elmondták az ő látáspontokat, vagy nézőpontjukat, akkor érdekes volt, mert mondták, hogy mert azt mondja, mi nem találkozunk igazából cigánnyal a mindennapban, hanem mi a cigánnyal a filmekbe találkozunk, ahol vagy karavánokkal mennek
0: ezt
1: valahova. Ja, amerikai ismerőseim.
0: Ja.
1: Igen,
0: ja,
1: hogy filmekbe találkozunk velük, ugye, ahol ilyen karavánokba mennek, vagy pedig jósnőként, vagy pedig mindig ilyen misztifikált valami környezetbe. Hát mondom, végül is mondom, ha így mondod, végül is oké, én értem az álláspontot, de mondom, az egy létező népcsoport, mondom, de hát, hogy az...
0: Persze, jöjjenek el egy kicsit ide hozzánk, menjenek el gombosra, azzal találkoznak.
1: Na, szóval igen, szóval van egy ilyen történet.
0: Szegeden volt egy asszony, akit járta az utcákat, és akkor ő is leállítgatta mindig az embereket, és akkor neki is ugye fizetni kellett, és akkor egyszer úgy mentem a barátnőmmel így arra fele, és akkor így rám nézett, és azt mondta, barna hajú férjed lesz, és két gyereked. Mm. És én mondom, oké. De hogy ez egy annyira általános megfogalmazás, a férfi a 90%-a gondolom barna hajú, ha valaki szőke, akkor is rá lehet mondani azt, hogy szőke és barna.
1: Igen.
0: Ha fekete, akkor azt lehet mondani, hogy sötét barna. Általában az embereknek két gyerekük szokott lenni, tehát hogy az a milyen alap, nem? És akkor néztem, mondom, jó, köszi. De szerencsére nem kellett fizetnem ezért a nagy jóslatért. De hogy érdekes ez egyébként. De én is ismerek olyat, aki rendszeresen jár jósnőhöz, főleg szerelmi tanácsokért megy hozzá. És akkor tudod, ez is olyan érdekes, amikor valaki így neked megmondja, hogy ez a kapcsolat, ez veszettő, így hagyjad. És akkor ha te úgy is érzed, hogy mondjuk nem, vagy hogy van remény, vagy szeretnéd megmondani, akkor a jósnő azt mondta, hogy hagyjam, és akkor hagyom. Szóval, hogy érdekes ez. Tehát, hogy úgy hallgatnak az emberek ezekre a jósokra.
1: Laca írja nekünk, vagy küldött egy ilyen képüzetet, azt mondja, a rontást tudsz levenni, hogy vehetem le. ChatGPT.
0: Ja,
1: azt mondja, sajnáljuk,

0: Nem tudom, hogy hogy kell levenni a rontást. Nincs tudásom ehhez.
1: Nincs. Majd én mindjárt megkérdezem a Gemini-t.
0: Igen?
1: Persze.
0: Ő jaj, ti, nekem ez kimarad, de írja nekünk István, hogy a Milán tarott a legjobb. Én nekem ő kimarad, de ez valami...
1: Én hallottam már róla.
0: De az vicc volt, nem? Az nem komoly dolog volt.
1: Ezt néz, hát ezt néz mennyi. Néz a Gemini, miket ajánl.
0: Tényleg?
1: Rengeteg, és van egy ilyen bevezető szöveg, és akkor ugye szentelt víz és imádság, füstölés, bizonyos gyógynövények füstjének tisztító hatása, só, a só régóta tisztító és védelmező, lehet sóval körbeszúrni a házat, vagy aha, a személyi fürdővizébe sótani, gyertya, mágia, népi gyógyítók és látók, védő amulett vagy talizmán, a rontást küldő személy felkeresése. Na, az a leghatásosabb, szerintem felkeresed és megvered.
0: Megvered.
1: És a helyzet tisztázása vagy a harag feloldása is segíthet.
0: Aha.
1: De nagyon érdekes. Hallgass az intuíciódra. Lelki, béke és pozitív gondolkodás is fontos szerepet játszhat a negatív hatások leküzdésében. Na, hát ne haragudjatok, a Gemini azért előrébb van.
0: Érdekünk, Anna-Mari túlsózod az ételt, leveszi a rontást.
1: Na, lehet. Melyik Anna-Mari? Ami Anna-Mari? Itt áll az üveg mögött.
0: Ja, itt van az üveg. Én nem, az a baj, nem látod, annyira tükröződik, hogy az őrül ebből az én szögemből. Komolyan vették őt, írják a Milán tarotot, sőt, a mai napig is egyik ismerősöm is bedőlt neki. Ja, hogy ez komoly volt?
1: Nem hogy tudom, hogy nem komoly? Nagyon,
0: hát ez a Milán tarot. De ugye a tévében volt, nem?
1: Ja, jaj, de tényleg, hát is
0: tényleg,
1: a,
0: és mit csinálsz, amikor küldték
1: a... De magyar adókon is volt ilyen, hát emlékszem gyerekkoromban, hát és ott is volt, hogy a, persze, nem tudom, Zeus, és akkor ott volt egy ilyen férfi, érted, aki így, és be lehetett telefonálni, hát tudod,
0: telefonálni,
1: hogy
0: így,
1: nem tudom, milyen lesz az anyagi helyzetem, mit lát, nem tudom, és akkor egy nagy örökség fogja ütni a markát, de vigyázni kell, mert a család többi tagja majd így lesz, és megpróbálják megszerezni az ön vagyonát, de ne hagyja, meg tudod, és így hallgatod, tudod, általában ilyen szegény ilyen kis nénik hívták föl őket, hogy így, na mindegy. Szóval...
0: Írja nekik, Anna-Mari, ti is nyithatátok egy ilyen robotot, dőlne a lé. Lehetséges. Nem tudom, hogy tudnál őt csinálni.
1: Jött még egy üzenet. Hello, anno, amikor anyósom beteg lett, a hír hallatára jött az önjelölt javas jósnő, hogy segítsen rajta a rontás levétellel. A férjem persze gyorsan elhajtotta, azóta kissé pikkel rá.
0: Igen.
1: 1000 euróért levette volna a rontást.
0: Meg jött egy ilyen, hogy meg szerelmi tanácsadásból is élhetnénk.
1: Na, abból igen.
0: Az benne.
1: Igen.
0: Anett az nagyon nyomná.
1: De te is nyomnád.
0: Hát én is biztos.
1: Te is.
0: Ez pont jó, mert...
1: Megpróbálom megkeresni ezt az előző... Mit mondtam, milyen szerelmi kötés, az az oldal jött be.
0: Mind a ketten két különböző nézőpontot tudnánk képviselni, csinálni. Igen.
1: De olyan lenne, hogy betelefonálhatnátok élőben.
0: Aha.
1: De most nézd, tehát, hogy van itt ilyen, hogy... Szerelmikot is eleve megnyitsz egy oldalt, és akkor ilyen pesgős poharak, meg ilyen pink szívek. Hát most ne haragudj. Akkor már inkább legyen autentikus, és akkor tényleg ilyen füstölők legyenek a honlapon, vagy nem tudom.
0: Akkor autentikus a füstölő van a weboldalon?
1: Szerelmi kötés. Figyeld, ez örökké tartó fekete esküvő mágia 95 ezer forint. Ez mit jelent?
0: Jézusom!
1: Oldható szerelmi kötés 70 ezer forint. Élj boldogan, igaz szerelemben. Örökké tartó fekete esküvő mági. Mi a jó ég ez?
0: Erre
1: komolyan.
0: Csak azt
1: mi
0: tudom
1: ez?
0: Mondani, hogy májketi.
1: Tehát ez halál komoly. Mi ez?
0: Hát hogy mi ez? Hát ezek ilyen dolgok, hogy akkor te eldöntött, hogy hát azt mondja, Anna-Mari, látod, dőlne alé. Hát basszus, tényleg dőlne alé.
1: Hú, de durva.
0: Írja nekünk ez Kitty, hogy sziasztok, van az a pénz, amiért én is leveszem a rontást, ha épp van, jelentkező.
1: Látod?
0: Hát most igen. Ki kell találni valami jó.
1: Várjál, megnézem, sztori... megnézek még ilyen állistát.
0: Én nem hiszem meg különben, hogy tényleg, hogy ennyire komoly összegek.
1: Jó, de vágott-e azt a sztorit különben? Mit? De szerintem meséltem a műsorban, és Szegeden albérletben laktam. Nagyon jó volt. És így bennülök a kis szobámba, nem tudom, mit csinálok, és egyszer csak bejön a főbérlőm, és bevezet egy vadidegen asszonyt, és mondja, hogy hozzám jöttek, és így nézek, ott áll egy vadidegen asszony, egy ilyen, mit tudom, 50 pluszos nő, így nézem, mondom, jó napot, mondom, mibe segíthetek, tudod, így nem tudom. És így, hát, hogy így jöttem, hát van időpontom, és így nézek rá, mondom, hozzám, mondom, milyen időpont, és így,
0: na, mi?
1: Hát jöttem a jóslásra.
0: De ki ezt a főbérlő
1: csinálta? Nem, ezt a nő, egy nő mondta. Ez a, itt a főbérlőn bevezetett. És mert mi? Mindjárt kiderül, és mondja, hogy jöttem jóslás, és így nézek rá, meg így a főbérlőre mondom, jóslás, hát én azt nem szoktam jósolni. És akkor, hát de én az Anitához jöttem jóslás. Hát mondom, én Anett vagyok. És akkor főbérlőm, ő is, érted, ilyen férfias, tudta, hogy hogy hívnak. Ő is, tehát az volt a lényeg, hogy ez a nő véletlenül ide csöngetett be ebbe a házba, ahol én laktam. És kiderült, hogy az utca túloldalán van egy nő, aki jóslással foglalkozik, és neki ahhoz volt időpontja. Aha. És ez lett volna életem lehetősége, ha azt mondom, hogy ó, fáradjon be, és érted, lehúzom 100 000 forintot, és össze-vissza valamit hazudozok neki, hogy ó, igen, egy József nevű férfi fog beleszeretni magába 2 hónapon belül, és nem tudom, májusban majd megkéri a kezét.
0: Szóval, de az hogy... a baj, hogy nem is tudom, hogy ez hogy lehetne csinálni ennyire általánosan, mert azért hogy lehet ezt puffogtatni? Mondjuk most én lennék a jós, és eljönné hozzám, és igen? Kérdez valamit. Na, majd megpróbálok válaszolni. Mi az, ami érdekli, Anett? Miért keresed fel?
1: Most nem bírjuk ezt eljátszani, ezen a mert nem tudom én ezt komolyan eljátszani. Hát nem tudom, mi érdekelt, semmi.
0: És akkor én mondom, hogy ne is mondj semmit, én látom. Arra vagy kíváncsi, hogy és akkor ilyeneket csinálsz? Van olyan gömböd? Látod. Vagy az
1: van
0: már nem divat?
1: Egyébként tök érdekes, mert van egy személy, akiről én már több mindenkitől hallottam, aki például segít több mindenben, tehát hogy így, hogyha valakinek valamilyen betegsége van, akkor ő így meg tudja mondani, hogy azt mi okozhatja, meg több mindenben segít. És például azzal a nővel kapcsolatban mindenki nekem azt mondta, hogy úgy mentek el hozzá, hogy nem mondtak előre semmit. Tehát, hogy nem mondták meg, hogy ja igen, nekem nem tudom, gyakran szúr a szívem, és rosszul vagyok, vagy nem tudom, műtétem volt, és nem tudom, nem lehet gyerekem, hanem bementek hozzá, és ő rögtön tudta állítólag, hogy mi a probléma, vagy tudod, igen. Hogy hát igen, itt látom valami nőgyógyászati problémát, és akkor itt ugye, nem tudom, csak utólag így bevallja az alany, hogy hát igen, neki igazából az a problémája, nem lehet gyereke, és akkor azért jött, hogy segítsen ez az asszony neki, vagy mit tudom én. Tök érdekes, úgyhogy nagyon nehéz ezt eldönteni, hogy azért, mert nyilván nagyon sok a...
0: Micsoda?
1: Hát a szélhámos.
0: Balsok, persze.
1: Nagyon
0: na,
1: sok
0: figyeljtek.
1: Kurzsló van, nem látok árlistát, pedig szeretném.
0: Durva, szóval legalább láttuk ezt, hogy ilyen 70-90 ezer forint. Na, mit mi van, mutasd.
1: Írásban általános vagy párkapcsolati jóslás 9 000, az jó. Éves jóslás 20 000. Ez kártyából végzik például. Telefonon én hívlak előre egyeztetett időpontban 15 perc 15 ezer forint. A 60 perc 60 ezer. Aztán figyeld, de szerelmi perc. Oldás, harmadik fél eltávolítása 350 ezer forinttól. Ez a fizemnek a verőlegény, kinyírják a harmadik felet, vagy
0: harmadik fél pénzét. Eltávolítása 350 ezer forinttól.
1: Egyéb mágiák, sikerpénz mágia 95 ezer forint. Hát úgy, igen, úgy, tudod, hogy szegény vagyok, nincs pénzem, azért kifizetek valakinek 95 ezer forintot, hogy megmondja, hogy aha, 2 héten belül milliárdos leszel. Akkor van átok és rontáslövétel 95 ezer forint, tisztítás védelemmel 55 ezer. Szerelmi kötés. Van ilyen, hogy rúna szerelmi mágia 95. Angyal mágia szerelmi kötés 185 ezer. Figyeld, ez még fokozódik. Arkangyal mágia szerelmi kötés 350, fehér esküvői szerelmi kötés 550 ezer forint, fekete esküvői szerelmi kötés 650 ezer forint. Ott 650 ezer? Nem, fekete mágia. Az anyja mindenit.
0: Szerinted van ember valaha, aki
1: van,
0: ezt kifizeti?
1: Van. Ezt rengetegen kifizetik esküvőt.
0: Csináljunk Total. Már valamit így a reggelisekkel, csináljunk már egy ilyen valami jóstó, valamit tényleg. Hát,
1: nekem voltak ilyen cigánykártyáim.
0: Megvannak
1: és
0: még?
1: És én abból például megtanultam jósolni, tudsz, úgy, ahogy ezt falun, hogy melyik lap mit jelent, mit tudom én abból például tudtam.
0: Ez nem rossz kiindulás.
1: Hát. Látod, ez olyan hasonló, mint a tarot igazából. Tényleg, hát van még a tarot. Jaj, meg emlékszem, gimiben mindig azon poénkodtunk, volt egy ilyen honlap. Jó, azt mondja, megnézem, hogy megvan-e.
0: Különben mennyi? Zsolt írt nekik, jó reggelt, mindig jó témák, jó hallgatni benneteket így kora reggel. Köszönjük szépen, ez különben tényleg egy jó sztárt, nem tudom, hogy a Prosperitáti itt lesz van, még lehetőség, lehet, hogy lepályázzuk, hogy mi jós irodát csinálunk. Mit
1: figyeld
0: szólsz?
1: Ezt, van egy ilyen honlap. Igen? Nem, mert most boldog vagyok, hogy eszembe.
0: Na, mesélj.
1: Jóska Józsda. És mi gimiben mindig ezzel poénkodtunk a barátnőimmel.
0: Igen.
1: Jóska guru nagybölcs, csak fel kell tenned a kérdésedet, és már is kiles mindent a látó gömbjéből, és aha, akkor beírod, lássuk a józdát.
0: De ez egy vicc.
1: Hát elvileg nem, ezt ilyen komolyan csináltak. Ezt egy ilyen asztrológiai oldal hozta
0: létre. És akkor létre. Bármit beírsz, olyan, mint a ChatGPT, rögtön válaszol?
1: Egy eldöntendő kérdést.
0: Igen. Írd be, házasodjak-e újra?
1: Márjál. Nem azt írom be.
0: Ha nem? Hát... Ja, valamit velem kapcsolatban.
1: Jó, hogy...
0: Hát, hogy a jó, hogy... Ja, megint hülyét csinálsz belőle? Jó van, oké. Okay. És erre jön a válasz? Nem jön a válasz.
1: Ó, ennyi válasz, csak igen, kérdeztem. Ma. Zecire rátalál az igaz szerelem, és kijött a válasz, hogy igen!
0: Hát ez halál.
1: Jaj, de jó.
0: Ez halál.
1: Hát igen, látod, van remény.
0: Az hal
1: de ez
0: utolján.
1: Régen nem ilyen volt, hogy eldöntendő kérdést kellett tenni, azt hiszem, hanem kérdezheti bővebben nekem új rémlik, és ez a kis Jóska egy ilyen kis rajzolt figura ott így áll a gömbjében.
0: És akkor voltak a komoly leírások?
1: De vannak itt ilyen, van ilyen tarotkártya, és majd mindjárt várjál.
0: Nézd
1: meg, van
0: tarotkártya,
1: figyelj, tarotkártya, maja tarot, cigánykártya, Atlantis bölcsessége, totem állatok üzenete. Na állj de, megnézzük, mit üzenek a totem állatok, az olyan állat, figyelj.
0: Valaki mentse ki innen,
1: figyelj, itt vannak a kártyák, választanom kell egyet. Ezt választom, tehén.
0: De most azt ezt te választod nekem?
1: Nem, ezt magamnak választom.
0: Ja, jó van, akkor már végre.
1: Figyeld ezt! Bőség, harmónia, termékenység. A tehén szelleme harmóniát, kényelmet, bőséget jelez. Szellemi szinten azt mutatja, hogy most teljes a harmónia kint és a bent, a vágyaid és a lehetőségeid között. Gyarapodásra, bőségre utal. Ha szerelmi szellel kapcsolatban kérdeztél, akkor beteljesülést mutat. Na gyere, neked is kell egyet húznod, egy totem állatot. Gyere, pöccincs rá itt valamire. Várjál, hol van?
0: Mi van itt?
1: Ah, megjött a regapám.
0: Ja, hogy nem is látom, csak...
1: Hát, amelyiket kiválasztod, ja, ez a sors, ez sorsszerűen működik, ezt tudod?
0: Na, itt van.
1: Nézd a kígyó! Ezek kihúzta a kígyót! Mi más?
0: Na, mi lesz ebből?
1: Ő maga is egy nagy piton! Átalakulás, rejtély, tudás. Na ez már itt valami sánti.
0: Elcsúszott.
1: Itt valami nem oké. A kígyó totem állat sok kultúrában a bölcsesség és a mágia jelképe, és én az átalakulást is szimbolizálja. A kígyó bűvölő alakja pedig azt üzeni nekünk, hogy a tudat erejével irányítani lehet az eseményeket. Hát de akinek nincs. Anyagi szinten azt üzeni neked a kígyó, hogy most komoly átalakuláson mész át. Negatív aspektusában viszont ez egy figyelmeztető lap is. Álnok személy van a közeledben. Hát az én vagyok.
0: Hát de, hogy te! Bárcsak ilyen lenne legjobb álnok az én közelemben, akkor sok probléma nem lenne.
1: Ú, de állat, ez nagyon jó. Mennyiféle jóslás van itt, ez hihetetlen. Angyalokkal gyógyító jóslás is van. Négy elem szerelmi horoszkóp. Szerelmi angyal kártya. Azt a mindenit. Csinálok egy angyal jóslás. Még ezt muszáj, de. Még egy szerelmi angyal kártya. Jóslás muszáj.
0: Ott is választani kell?
1: Vetélytárs. Kétféleképpen értelmezhető. Lehetséges, hogy bár van párod, komoly vonzalom ébred benned valaki iránt, na, itt van, ez nem igaz.
0: Végre előjött
1: az is
0: igazság.
1: Előfordulhat, hogy a párodat környékezi meg valaki, és téged féltékenység kínoz. Bárhogy is legyen, az angyalok arra kérnek, hogy ne térj le az őszinteség útjára, és hallgass a lelkiismeretet szavára. Az angyalok.
0: Oh,
1: gyere!
0: Most ez megint? Ah, na, még ebbe belehúzod, aztán most már elég legyen. Mit kell csinálnom?
1: Elmenjél. Hát válaszolod kell egy
0: lapot. Ja, megír ugyanígy nyomok a semmit.
1: Igen, egy szép angyal szárnyat.
0: Tessék.
1: Mekkorákat sóhajtozik az ekkán, teljesen kikészítem. Teljesen kikészítem. Neked is az jött ki.
0: Ha-ha!
1: Ugyanaz. Látod? Hát, hogy csak ez az egyfajta kártya.
0: Ez az egyfajta, ez az angyalos, ez nem jó. Béna. Adrián azt írja, lehet jó becsomagolva, lehetne erre pályázni. Józsda hivatalosan, persze, adminisztrációs ügyintéző cég. Ezt kell. És akkor utána lesz egy irodánk, és akkor tarotkártyába én fogadom az embereket, és mondom, hogy parancsa, üljenek le, te pedig akkor tarotkártyából jósolsz nekik. Mekkora ez?

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: lett ez már. Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Olyan sportolókról beszélünk, akik aztán váltottak és más munkájuk lett. Különben ez tudott, hogy sokkal nehezebb, mint gondolnád? Én azért, mert nekem vannak itt helyben, hát igazából kettő olyan közeli valaki, akinek ezt végig tudtam nézni, akik tudod, hogy sportkarrier, és akkor utána mi van? Amikor tudod már
4: hát
3: elérni a kort.
4: Hát igen, mert kiöregszel elég gyorsan.
3: És van, aki nagyon jól feltalálja magát, van, aki nem annyira, ugye? És akkor
4: én mindig azt képzelem
3: beszélnek
4: el, hogy utána ők edzéssel foglalkoznak egyébként, de az meg lehet, hogy
3: mindenki,
4: nem olyan kielégítő.
3: Nem bír mindenki edző
4: más
3: lenni. Na de mindegy, hát itt vannak most olyan példák, ugye a nagy ismert csapatokból, például a Liverpool egyik focistája, a Daniel Agger, akit én nem tudok, de hát az nem meglepő, mert én nem vagyok meg foci rajongó, de az a lényeg, hogy ő tetováló művész lett, meg szennyvízkezeléssel foglalkozó céget alapított. Az az érdekes ebbe, hogy nagyon sokan mondják, és én azt hiszem, hogy el kell fogadjam ezt az elképzelést, hogy nagyon sokszor mindenki azzal szeretne vállalkozni, ami olyan szexi, ami neki tetszik, hogy ez olyan cool legyen mondani, hogy amúgy én nem tudom, ez vagyok. Tudom, mint manapság, hogy influencer vagyok.
4: Igen.
3: De például nekem nagyon nagy meglepetés volt, hogy a Jason Derulo, ismered az énekes, hogy volt egy interjú, hogy ő neki különben miből vannak befektetései, meg minden, hogy amúgy miből keres a legtöbbet. És hogy hát igen, egy nem túl szexi dologból, ő neki autómosó lánca van, az hozza a legtöbbet.
4: Ja, de az jó.
3: Az, hogy a többet
4: az
3: hoz,
4: okay,
3: mint
4: hát
3: a...
4: Hát ez jobban hangzik, mint a szennyvízkezelő cég.
3: Szennyvízkezelő cég. Úgyhogy ő például ezt csinálja. De van, aki ugye sokkal egyszerűbb dolgot csinál, van, aki elmegy egyszerűen, és például DJ lesz. Manapság
4: igen,
3: van
4: ez a másik
3: DJ
4: fickó, az első, akinek nem fogom tudni kiejteni a nevét.
3: Igen.
4: Ő például DJ lett, meg létrehozott egy ilyen saját divat márkát.
3: Igen,
4: Mr. Lenior néven. Ez a kiszé, vagy hogy hívják ez a csávót, nem tudom. És megnéztem a nagy tervezéseit. Fehér pólón írja azt, hogy Mr. Lenior. Fekete pólón írja.
3: Most tudod
4: fekete
3: már.
4: Duxon írja ugyanezt. Tehát ez olyan, hogy most elmennék ide a közeli üzletbe, ahol állulnak fehér pólókat, és rányomtatnám azt, hogy Anett, és akkor azt mondom, hogy meguntam a Pannon reggelit, saját divat márkával rukkoltam elő.
3: Igen.
4: Mindenhova ráírom a nevemet.
3: Igen. De hát azért, mert különben az, hogyha ismert vagy, akkor azt, tehát amikor nagyon ismert ugye a világon mindenfelé, akkor azért azt ugye tényleg ki lehet használni, hogy a póló, akkor tehát tudod, mit csinálnak pólókat csinálnak. Akkor csinálnak ilyet, hogy parfüm.
4: Parfüm, ennek a fickónak is van parfüm.
3: Ugye? De ez egy tipikus ilyen dolog. Az bármi, amit a neved el lehetsz adni, hát ez egyik leghatalmasabb, ilyen brutál mém most az interneten, van ez a Mia Khalifa, aki ugye a modernkor egyik legismertebb ilyen felnőtt filmes nője, aki most ugye állítólag már nincs ebbe benne, és akkor tudod, hát én most ugye ilyen divat márkákkal próbálkozik, meg bár csak hogy is kell ezt lefordítani? Ékszertervező. Most ő ékszertervező, igen. És akkor van ilyen interjú, hogy sziasztok, mi a Khalifa vagyok, ékszertervező. És akkor tudod, jönnek ezek az ilyen tekintetek, hogy tudod, persze, tudod, mindenki tudja, hogy hány óra van. De hát jó van, ő is próbál ebből kilépni, mint ahogy Elvis az Magyarországon volt ilyen. Hát azt nem azt mondom, hogy botrány, inkább csak mindenki mondta, hogy na jó van. Mi volt az a sorozat, ami kórházba? Jóban, rosszban, ugye? Volt egy
4: jóban rosszban.
3: És akkor az a magyarországi szintén ilyen, ugye ennek a megfelelője Magyarországon, segíts csak, a nem tudom, mi a rendes neve. A vad Michel, tudod?
4: Ja, Michel White.
3: Megjelent egyszer csak, hogy ő mától rendes színésznő. Ő mától ilyen szerepekbe akar játszani, csak abban volt, aztán soha többet nem láttuk. Nehéz ettől elszakadni, főleg, amikor mindenki arról ismer.
4: Nem is kéne belemenni.
3: Ami különben meg egy egész másik világ, hogy én el nem tudom képzelni, ezen időnkéti gondolkozok.
4: Min?
3: Hát az, hogy valaki ebben az iparágban lesz ilyen mindenfelé ismert, hogy basszus, én nem tudom, mondjuk, nem tudom elképzelni, a gondolattal se akarok eljátszani, hogy mondjuk én nekem ez lenne a munkám. Hogy megyek ki az utcára?
4: Büszkén, ezek az emberek büszkén mennek ki az utcára. Persze, el vannak maguktól ájulva. Én sem tudom elképzelni, de...
3: Én szerintem ülnék úgy otthon, és úgy lehúznám a rolót, és...
4: Vennél egy ilyen nagy gorilla jelmezt, és abban mennék ki, hogy sétálni
3: szeretnék. Én nem mernék elmenni anyámhoz ebédre.
4: De aranyos, hogy szerintem anyád be se engedne, hogy hiába menni
3: hozzá.
4: Nincs itthon senki.
3: Nem, de valószínű az lenne, hogy például, hogyha ez olyan lenne, hogy lehet, hogy már ismerne mindenki, én már szégyenkeznék otthon, de még mindig eljátszanám, hogy anyámnak nem mondtam, mert ő biztos nem tudja.
4: Tudod, de és anyád akkor, az, ahogy meg tudná fölhívna téged.
3: És akkor tudod, elmennék hozzá, és ilyen szó nélkül ennék, és mindig csak úgy a szememmel úgy néznék, hogy ki jobbra, hogy vajon tud, hogy nem tudja még, ugye? Biztos nem tudod. És akkor mit csinálsz?
4: Pannoreggeli, tudod, még mindig pannoreggelit
3: veszetek. Még a pannoreggeliben dolgozok. Anyám mondja, nem ezt hallotta. Nem? Miért, anyám? Nem.
4: Jó, de szerintem, aki ezzel foglalkozik, annak nincs önértékelési problémája, meg ő nem úgy megy ki az utcára, hogy bujkál. Hát jó, hogy ne hülyeskedj, ez az egyik legdurvább hivatásnak nevezem, vagy minek?
3: Nem, de emberek, én egyszerűen nem tudom el.
4: Mondanám, hogy behívunk egyszer majd valakit, de egyszer volt egy hasonló próbálkozásunk, és aztán majdnem megszüntették a műsort, úgyhogy nem csinálunk ilyet.
3: De na, minden szóval ezért így elgondolkoztam, hogy basszus, ez
4: ugye már figyelj, mert ezek az emberek, tehát hogy is a Magyarországra gondolsz ott is, tehát hogyha még valaki abba is hagyja ezt a dolgot, akkor DJ csajok lesznek, meg nem tudom, és ugyanúgy járják az egész országot, és fú, mindenki a lábaik előtt hever.
3: Hát lehet különben, lehet. Nem, hát én olyan... vagyok. Hát jó, és nagyon sokszor, na jó, ezt is be kell vallanom, én nagyon érzem azt különben, hogy mintha én egy régi világban születtem volna, és aztán most meg egy új világban. És akkor én nekem, ahogy engem az én szüleim, anyám nevet, én nekem ezek ilyen nem tudom ezeket.
4: De nekem nézed, ez a nagyon érdekes nekem ez. Mindenki digitális tartalomkészítő, mindenki DJ, mindenki fotós.
3: Igen.
4: Más körökben, mondjuk itt is Szerbián kívül, pedig mindenkinek van valamilyen divat cége. Tehát ez a négy dolog, ami így megy,
3: aha,
4: és ezzel ugye el lehet linkeskedni, de annyira linkeskednek, hogy igazából mindenki jól él közülük, vagy nem tudom, tehát hogy hogyan jó égben. Tehát hogy most én így kitállam, hogy na, elég volt a hülyeségből, DJ leszek, és mit csinálok? És kidobok mindent, amit ki lehet, és akkor csinálom a gázzenét, és így hullanak a milliárdok az ölembe?
3: Hát milliárdok nem, de az még lokál szinten is azért jönne szerintem szépen biztos.
4: Na majd beszélek az Alennel, becsatlakozok mellé.
3: Igen, abszolút. Igen, és akkor itt van Tímár, most mutatja, hogy ő menne
4: ő
3: partira,
4: DJ,
3: és ő nyomná.
4: Ő is DJ, igen.
3: Ja, hogy te is DJ-kedni akarsz?
4: DJ, igen. Ő már DJ.
3: Ja, már DJ-eskedik?
4: Igen.
3: DJ-eskedik.
4: DJ Monkey a neve.
3: DJ Monkey feeling. I can

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Az UFC történetében egyetlen olyan versenyző sem volt, aki többször megvédte nehéz súlyban a világbajnoki címet, mint Stipe Miocic. És a lényeg az az, hogy ő miután befejezte, elment tűzoltónak.
3: Hát egy ketrecharcos
2: tűzoltónak
3: munkát
2: hát igen.
3: Választott.
2: Szerintem ez amúgy azért jó. Lehet, mert amúgy a tűzoltó azért főleg Amerikában az egy nagyon menő dolognak számít. A mártorok az, hogy jót teszel, és hát mint ahogy nálunk is vannak ezek az önkéntes tűzoltók, úgy ott is biztos sok mindenki érzi, úgyhogy neki tűzoltónak kell lennie. És hát nem hiszem, hogy az elsősorban a pénzről szól, inkább arról, hogy valami jót tegyen. Meg valószínű, hogy azért az adrenalin azért az van rendesen. Ezt a komoly tüzeknél azért el tudom képzelni, külön, főleg amikor beöltöznek abba a védőruhába, azért ott időnként olyan necces helyzetek vannak, hogy Jézus Isten.
3: Persze.
2: De hát igen. De van, aki viszont ettől sokkal egyszerűbb dolgot csinál. Például van a Hakan Şükür.
3: A Bosporus bikája.
2: Igen, Şükür. Minden idők egyik legsikeresebb török futballistája. Ő megunta az egészet és elment Uber sofőrnek.
3: Meg könyvvárusnak.
2: Ezt azért értem meg, mert nagyon sok olyat olvastam, hogy vannak emberek, akik tudom, egy csomó mindent csináltak, állandóan tud ez a nyomás, állandóan megy ez a pénzhajhászás, ez az állandó ürlet, és utána annyira bátrak, hogy a világ legegyszerűbb dolgát akarják. A világ legegyszerűbb dolgát. Nem akarnak többet gondolkozni semmit, el akarnak menni valahova, és szépen csinálni a mindennapokat. Én félig viccesen, félig nem, de én nem merem ezt megcsinálni, nem merek ilyenbe belevágni, de én azon szoktam gondolkozni néha, amikor így összeborulnak már így a dolgok, hogy legszívesebben tudod...
3: Szóval hogy... minden nap.
2: Szóval igen, minden nap eszemű. Vagy el kéne menni, tudod, Ausztriában vannak ilyen gyönyörű hegyvidékek. Uh-huh. Ilyen gyönyörű. Tudod, ahol olyan, azok az olyan, most ilyen nagyon ilyen idillikus környezetet írok le, amikor ott hegyvidék, kis falu, és akkor ott vannak azok a kis házak, amit tudod, olyan kis falbetétekkel van, ugye a homlokzat megcsinálva, tudod, meg virágok a szablagon. Olyan helyen kéne elmenni, és nem tudom, hogy ilyen fafűrészelőnek lenni, vagy valami, tudod, hogy úgy az agyadat kikapcsolod, csak a fizikai, hogy hívják, kell erő, és fűrészeled a fát, nem olyan motorfűrészel, minden, hanem kézzel. És
3: kézzel, vagy baltával vágod a fát. Elfűrészelni egy fát kézzel, nem készülne több fabetétes homlokzat a környéken, az biztos.
2: Hát én tűzifára dolgoznék, érted? Tűzifára.
3: Tűzifa?
2: Persze.
3: Szegény osztrákok megfagynának.
2: Hát az lehet, de lehet, hogy legalább azért egy-két család biztos, hogy el tudna tüzelgetni az én általam összeapított fával. És viszontlátás, téma lezárva.
3: De miért nem motorfűrészel? Az már hangos?
2: Amaz
3: mondjuk
2: jobban.
3: Engem zavarna. Tegnap basszus egész álló délután valamit heggeztet, vagy nem tudom, mit csinált a szembe szomszéd.
2: Heggeztet?
3: Én azt hittem, hogy
2: hát
3: agyvérzést kapok.
2: Az hangos?
3: Igen, mert ott heggeztet a kapujánál, és ott így viszonyzott az egész, meg még valami furcsa dolgot adott ki, még valami eszközzel a zúgot. Egész álló nap elkezdtem, amikor délelőtt 11-kor és este 6-kor még mindig nyomta, és akkor én ilyen olyan vagyok, hogy így... hogy ilyen feltűnően így kiárkálok, és akkor fülelek, de ő nem látta, hogy fülelek,
2: nem,
3: azért, mert
2: persze.
3: Engem ez végtelenül, tehát vasárnap nekem ne hangoskodjon senki.
2: Uh-huh. De figyelj csak, de neked nincs ilyen, hogy amikor így néha eszedbe jött, hogyha tudod, hogy mindent, tudod, hogy ha semmi agymunka nem kére, akkor mi az, amit csinálnál? Ilyen, hogy így semmit nem gondolkozol, semmit, csak nem tudom, ilyen virágültetés, vagy nem tudom, elmész, és valahol virágot fogsz gondozni, vagy
3: de, a füvet. Hogy nem.
2: Mint hogy a sánt, amikor mondja, hogy ő legszeresebben venne egy traktort, tehát a fűnyírő traktort, és vágná a füvet.
3: Hát, de szoktam gondolkodni.
2: Én és neked mi lenne?
3: Hát, hogy állnék a boltba, hogy pittyenteném az árut, mondjuk. Az ilyen, de nem laza az sem, mert ott
2: hát
3: is össze-vissza
2: laza.
3: Kell dolgozni, nyilván, meg nem valami jó, a fizuk gondolom, vagy nem tudom.
2: Attól
3: de,
2: függ, valahol jó.
3: Hogy úgy ott állok, és akkor pitty közben beszélgetnék a vásárlókkal, nekem menne. Persze, én szeretek így, van egy kedvenc üzletem, és akkor ott is ugye az eladó csajok olyan szimpatikus, ahogy mindig mindenkihez szólnak, valami aha. Kedveset, mosolyognak, szerintem én erre képes lennék. Na jó, hát aztán jönne valaki kötözködni, akkor biztos nem lenne hozzám türelmem, de de alapvetően én ezt úgy bírnám.
2: Szóval így.
3: Piacon én nagyon szívesen árulnék, de úgy piacon, képzelni. De nem ilyen, nem az Úska piacon, hanem ilyen
2: sima,
3: ott a Tesla telepen vagy a telpiacon.
2: Te telpiacos vagy, kötényes néninek és tudnak úgy, elképzelni.
3: Nem lenne nekem kötényem.
2: De lenne.
3: Honnan lenne?
2: És mondanál, jaj, ifjú, gyere ide.
3: Azért, mert gyerekkoromban mentem sokat a szüleimmel.
2: Mit árultatok akkor?
3: Mindent. Volt mindenféle zöldséget. Ők termesztették, mi voltak fóliasátraink is, mindent. Tehát ők is azért munka mellett hazajöttek, ebédeltek, és akkor nyomták sötétedésig a kertben a melót. És akkor mindig vittem magukkal a piacra, Hódságra jártunk piacra, Zomborba, és akkor mentünk szombat hajnali fél öt körül megindultunk.
2: Ezért tudsz ilyen jó mérni.
3: Mit csinálni?
2: Ezért tudsz ilyen jó mérni.
3: Ezért tudok mérni, amúgy igen. És akkor volt például a Hódsági piacon, ott volt nekem is egy külön asztalom, és akkor gyerekként én ott árultam.
2: És nem az milyen cuki lehetett?
3: És az nagyon cuki volt, persze, mert el voltak ájóva tőlem, és akkor tudod, mindig kaptam borravalót, vagy plusz pénzt. És akkor az tök jó volt. De árultak minden tojástól kezdve, nagyon-nagyon sok mindent árultak, meg mondom, nagyon hát sokféle zöldséget termesztettek. Egy időben virágot is. Hát autóval
2: kombiba?
3: Volt
2: autóval?
3: Ilyen, nem ilyen karavánnal.
2: Aha.
3: Be volt pakolva. Meg krizantémokat is termesztett anyukám nagyon szereti a virágokat, és akkor mindig kitalált valamit, hogy most ilyen virágot, olyan virágot, és akkor például akkor még ez nem volt elterjedve, tehát akkor még fóliasátorban nem nagyon termesztettek ilyen virágot, és akkor azokat árultuk. Nagyon,
2: mi volt
3: én
2: a szöveget?
3: Szerettem ezt a hangot.
2: Csak pislogtál, vagy valahogy
3: mondtad?
2: Szöveg. Nem hát kell, jöttek az emberek és vették.
3: Jöttek persze, ez most olyan, mintha Marcit
2: odaállítanám. Jaj, kislány, mit állítok? Tojást!
3: És akkor, mondtam, mi mennyibe kerül, odaadták, megszámoltam a pénzt, hát akkor mondták, hogy a többi az maradjon meg neked, akkor nagyon boldog voltam.
2: Istenem.
3: Úgyhogy én ezt világon, meg egyszer kezdett Szabadkán árultam különben a Tesla telepi piacon, mert szüleim már itt éltek Szabadkán, de még a fúlia sátrak meg voltak, tehát krizantémunk még volt. És akkor nekik nem volt idejük arra, hogy most hazamenjenek, leszedjék, még akkor piacon árulják is, és úgy mondtam, hogy na majd én.
2: De most hány éves vagy, pannonosztál már, vagy nem?
3: Hát ez azt jelenti, hogy a pannonnak az elején, igen, akkor már pannonos voltam.
2: Na
3: és akkor kimentem így szombaton a Tesla telepi piacra, letettem a virágokat, és árultam, és én ezt végtelenül élveztem, mert ott is arról szól az egész igazából, hogy ott beszélgetsz, jönnek a vevők, mindenkinek meghallgatod baját, nevetgéltek, és én ezt imádom.
2: Igen. Különben Szatyi írja nekünk, hogy maghetesen minden vasárnap reggel a maghetesi Szentháromsággal indul kisflex, motorfűrész és favágó körfűrész.
3: Fantasztikus.
2: Ez megy állandóan.
3: Fantasztikus, ezt imádom. Tényleg, amikor vasárnap nem bírom az ajokat. Hétköznap sem bírom az ajokat, de hétvégén, vagy vasárnap.
2: Tudod, beszéltük már a rádióba, ezen rögtünk valami nap az egyik haverommal, hasonlóba gondolkozott. Hogy a minden kötés szakad, akkor nekem is el kéne mennem ezekre a vásárokra, ahol a mi hallgatóink koncentrációja a legnagyobb, gondolom, és ugye ezek az ilyen magyar vásárok, magyar rendezvények, magyar történetek.
3: Igen.
2: Itt Vajdaságban, és akkor kolbász kéne árulnom. Erre jöttem rá.
3: Jó, de honnan lenne kolbászod?
2: Ó, hát vannak nekem kapcsolataim, hát persze, hát neked is vannak, ne hülyeskedj már. Beszéltük, a kolbász sütni kell, és az lenne a neve, nagyba ki lenne írva, hogy Zeci kolbásza. És akkor
3: jó, hogy sütnéd?
2: Igen, persze.
3: Na, értem.
2: És akkor Zeci kolbászát meg lehetne próbálni, lenne Zeci kolbásza, lenne a standard, meg az még nem döntöttem el, hogy
3: lenne olyan, a
2: igen, lenne, igen, és lenne ilyen szlogan, hogy próbáltad-e már Zeci kolbászát, vagy nem tudom, ilyen fazonok, és akkor az van, hogy...
3: Jézusom.
2: Most mi van? De
3: nem
2: tényleg
3: tudsz elszakadni az ordináriskodástól.
2: És akkor, de csak azért vagy ilyen, mert hogy kolbászról van szó. És
3: hát
2: akkor...
3: igen, most azt mondod, hogy Zeci bundás kenyere, akkor jó, azt mondanám, hogy jó, cuki.
2: Hát ez Zeci kolbász, mikor az emberek szeretik a kolbászt. Az mindez, hogy Zeci kolbász lenne, és akkor az kettő lenne, azt hiszem, hogy az egyik az lenne biztos az a Zeci standard, a másik meg a Zeci, vagy XXL, vagy a Zeci gold. Nem tudom, hogy melyik lenne a jobb.
3: Ugyan, jaj, értem, nem hiszem, én megbolondulok tőle komolyan. Most ide is képes vagy behozni a goldot, deluxe.
2: Igen,
3: és ilyen arany öltönybe árulnád, úgyhogy a Lamborghini ide vinnéd ki a kolbászt a helyszínre, mi? Az hát biztos, eldobom az agyamat. Zecigót!
2: Te biztos, hogy zecigótot ennél. Biztos, hogy nem adnál
3: jó,
2: alá.
3: Édes jó Istenem.
2: És akkor te majd megélni, akkor mondd rá, hogy akkor...
3: Inkább maradj itt, és fáradsz bennünket még egy pár évig reggelente, mint hogy a Zeci Gold kolbász áruljad bárhol.
2: Tehát meglátálak messze, akkor van neked egy gold lesz most is, ugye? És akkor persze, és akkor már kapnád a... Igen.
3: De hogy ki nem tenném a lábamat, azokra a vásárokra, te jó Isten.
2: Írja Attila, hogy Zeci nem vagy semmi. Azt mondják, szlogent az AI megoldja. Nem, itt különben arra jöttem rá, hogy itt bármilyen szlogent mondunk ezzel, az mindig kétértelmű. Nem tudok olyan szlogent mondani erre, ami ne lenne kétértelmű. Csak ezzel, hogy Zeci kolbásza, erre jöttem rá. Na mindegy, úgyhogy ez még lehet. Lehet, hogy egyszer regénynek vége lesz, akkor ilyen vásárokon találtok majd, és akkor majd ott.
3: Én majd árulom a virágokat, te meg majd a kolbászokat.
2: Igen, persze. Sátazori vágja a füvet.
3: Igen, ott
2: igen,
3: szépíti a terepet.
2: Szépíti a terepet, igen. Úgyhogy ez. A vásárok előtt mindig levágná a füvet, mert mindig le kell vágni a füvet. Őt arra bérelnék fel, meg aztán mennék virágot árulni, meg kolbászt. Ennyi a történet. Már

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Keresek a választ, hogy miért van a liftekben tükör. Úgy alapvetően minden liftben van tükör, ezen gondolkoztam. Úgy ezt alapvetően...
1: az old school-okban, itt a Tokió lakótelepe, meg a harcosok sorakozói lakótelepi épületekben alig ha.
0: Istenem, különben azt mondják,
1: de
0: hogy
1: lehet,
0: a...
1: hogy van.
0: A lehető van azért, mert azt mondják különben, hogy az emberek alapvetően félnek a liftben, meg sokan szenvednek klaustrofóbiában. Én azt hiszem, hogy nem. Nagyon sokan félnek, neked nem tudom, hogy különben volt már, kellett már ebbe a mágneses rezonancia történetbe becsúsznod? Ami igazából egy ilyen henger. Voltál abban valaha?
1: Nem, szerintem
0: attól nagyon sokan félnek, komolyan. És nagyon sokan mondják, hogy képtelenek. Nagyon sokan mondják azt, de nagyon érdekes dolgokat találkoztam az utóbbi időben. Van, aki azt mondja, hogy ő egyszerűen már attól rosszul van, hogy a hátán kell feküdni. Ez is mondjuk egy ilyen érdekes dolog. Mondjuk nekem ezen nincs problémám ilyen szempontból. És aztán az pedig, hogy valaki a hátán feküdjön, és betolják ebbe a hengerbe, hogy abba ő konkrétan belehalna. És kérdeztem, mondom, és ha becsuknád a szemed, mondja akkor is. Hát mondom, jó, akkor nekem ezt el kell fogadnom, hogy ez számodra szörnyű. Én már voltam ilyenben, különben nekem annyira nem vészes, de nyilván azért, mert nem vagyok őrületesen klaustrofóbiás. Nekem
1: hát persze, hogy mennyire
0: persze
1: van.
0: Nekem, de megértem olyan szempontból, nekem tériszonyom van nagyon, úgyhogy átérzem végül is valahol. Próbáltam ezt leküzdeni, de nem... Ez a sok
1: végülis
0: terápia
1: nem... Végülis ez is tériszony, nem? A kis tértől való iszony.
0: Hát igazából igen. Szóval próbáltam én már sok terápiával kezelni magam, de eddig még nem jött
1: sok terápia?
0: Aha. Hát tudod, amikor nekimész annak, amit ő félsz. Direkt megcsinál, direkt fölmászol nagyon magas, ha direkt megpróbál, az a kérdő, hogy nagyon félsz, hát ha akkor valahogy áttöröd ezt a dolgot, de nem, eddig nem sikerült. Na mindegy, szóval az egyik dolog, azt mondják, hogy a liftben ugye hát a térrel játszik a tükör, és ez segít. Sokaknak mondják, hogy sokan attól félnek, hogy eleve szűk a tér, és a másik az, hogy nem értjük igazából ennek az egész liftnek a mechanikáját, és nem látjuk, hogy működik. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben nagy igazság van. Mert ezek a modern liftek, ezek relatív hangtalanok, és itt nem feltétlenül tevődnek benned fel kérdések. De basszus, ezek a régi liftek, különben a harcok sorakozó a lakótelepen, ami tipikusan egy olyan dolog, hogy gondolom, hogyha valaki ott él, akkor megszokja, mert napi szinten használod. De tényleg az nagyon durván néz ki így, amikor csak te néha elmész vendégségbe.
1: Meg kicsi. Igen, nagyon szűk.
0: Hát általában néz, vannak picikék, meg van egy olyan teherlift. Az a sokkal, nem is tudom, hogy melyik a félelmetesebb. Az egyik dolog az, hogy nem csukódnak jól az ajtók, ezért folyamatosan olyan érzésed van, hogy tartanod kell azokat az ajtókat, pedig biztos a helyén marad az maga is. Ugye ilyen dupla pici ajtók vannak, becsukod, olyan érzésed van, hogy ha nem tartod, akkor kinyílik és megakad az egész, mert megszűrik a kontakt, rettegek ezekbe. És a másik az, hogy folyamatosan valami lánccsörgést hallasz fönt, és nem érted, hogy ez mi tud lenni, mi ez a lánccsörgés, könyörgöm. Legalábbis nekem ilyen élményeim vannak, nem tudom, hogy neked milyenek.
1: Ez abszolút, szerintem nagyon sokan küszködünk ezzel az ilyen régi épületes liftekkel kapcsolatban, hogy veszállsz, és akkor ott így zörög, csörög, csattog, mozog az egész.
0: Ja, mozog is tényleg.
1: Önmagában
0: basszus.
1: Szerintem az a vizuális hatás, ami elénk tárul ilyenkor, hogy belépsz egy ilyen liftbe, és ilyen időutazás kapszula ez lényegében, aminek már a kapszula része is ugye egy időutazással ér fel gyakorlatilag, mintha visszaszaladtunk volna a 60-as, 70-es évekbe. Az a linóleum, az a borítás, az a faimitáció, ilyen elfáradt színek, anyagok.
0: Tényleg durva.
1: Rendteletes, hogy inognak, lötyög az a kis ajtó, kinyílik nekem, mintha már lett is volna ilyen, hogy kicsit kinyílik, akkor igen, megszűnik valami, megáll.
0: Ugye? Különben nagyon aranyos, itt van velünk Edina a másik oldalon, és írt nekünk, szebben mondom, mint hogy ő írta, azt mondja, hogy fránya lift. Egy temető. Én is félek tőle.
1: A kutya rúgja meg.
0: Fóbiám van. A macska vigye el, igen, tehát halál ez az egész lift történet.
1: Igen, és az a helyzet, hogy nyilván azt használja szerintem, aki ott így megszokta, amit te is mondtál, tehát én következetesen most már itt túltettem magam, gyerekkorban nagyon paráztam minden lifttől, meg én is egyébként a gyerekeken ezt látom napjainkban, akik így, nem tudom, akiket így látok, hogy van egy ilyen para a lifttől.
0: Van.
1: De ott az is közre játszik egyébként, most nemrég egyébként pont a fiam is így beugrott a cégbe, és utaztunk a lifttel, hát 6 éves gyerek, és akkor ott meg az is fura, hogy a mi liftünknél ott ugye kilátsz, és igen, látod, hogy milyen magasan vagy.
0: De az
1: ott
0: jó,
1: már
0: nem?
1: Egy kicsit a tériszony is megjelenhet, és akkor benne azért így volt egy ilyen par, hogy közel volt így az ajtóhoz végig, hogy fogta a kis korlátot, tudod? Tehát ez bennem is bennem volt, és tényleg így, akármikor kellett menni valami ismerőshoz, aki tud ilyen nagy házban, akik általában ilyen ismerősök, akik lakóépületekben élnek, azok kivételnélkül mindig a 10-en laktak.
0: Persze.

0: 12-en meg ilyesmi.
1: Igen, igen, ahova muszáj liftezni, és akkor én rendszeresen választottam, azt mondom, nem érdekel,
2: fölmegyek
1: gyalog, és fölmentem gyalog, és aztán én ezt felnőtt korban is praktizáltam nagyon ritkán, amikor volt ilyenre alkalom, hogy mondjuk nem tudom, valaki ezzel kellett menni egy ilyen épületbe, akkor ott én fölgyalogoltam, hogy mit csinál? Nem érdekel, egyszerűen nem vagyok hajlandó beszállni ezekből a liftekbe, és szerintem én most is így vagyok vele. Kivételt képez az, amikor mondjuk az ismerős lejön érted, és akkor vele együtt liftezel, akkor mégiscsak van egy ilyen kis tehermentesítés ilyen szempontból, de ezek borzasztó állapotok. Hát, a modern liftekkel meg alapvetően nincs baj.
0: Tehát, a modern liftek azok egész jók, meg egész jó a méretük. Én laktam rövid ideig a városközpontban, basszus, hogy egy akkora lift volt, képzeld el, hogy másfél ember félt be. Az is semmi, amikor bemész egy olyan liftbe, ami annyira szűk, mint az állat.
1: Nem tudom, miért kellett ennyire spórolni a helyet.
0: Nem tudom én se. Úgyhogy ez nagyon fura.
1: Mert ugye, ezek a lakások nem feltétlenül nagyobbak, mint az újabb, modernebb, nagyobb méretű liftekkel ellátott lakóépületek egyébként.
0: Nem,
1: vagy
0: abszolút. Sőt, amit akarok még mondani, az, hogy a modern házakban ott nagyon jók a liftek, hatalmas üvegfelületek, nagyon jó színek, megvilágítás, minden nagyon jó. Na, amiben nekem még nem volt részem, azok a felhőkarcolós liftek, amik állítólag olyan 60 km/h mennek.
1: Röpi.
0: Tudod, azért, mert hát tudod, most neked felkerült a 110-re például, Dubajba vagy, felmész a magasba, hát tudod, nem biztos ilyen lassú liftel menni, hát nem biztos állni napokat, érted, de...
1: Hát igen.
0: Azért elég durva lehet, basszus, elég durva lehet.
1: Ez a tükörez meg önmagában, hogy Ati is megfejtette meg, hát ugye mi is elárultuk az elején, hogy a teret tágítja, egy vizuális érzékelés szempontjából.
0: Meg ugye a másikat
1: azt, hogy... Hát, praktikus, elütöd az időt, ugye nézegeted magad.
0: Igen, van, aki Sántazori,
1: mindenki másképp.
0: Sántazori általában flexelni szokott, akkor utána ugye az, hogy nézi az izmait, akkor szokta, például most, mikor jöttünk föl, akkor különböző mosolyokat próbált ki magán, és nagyon-nagyon tetszett neki egy ilyen, talált egy ilyen jokeri, gonosz mosolyt, és azt aztán úgy is tartotta az arcát egy ideig, hát ilyenekkel szokott szórakozni.
1: Begörcsölt. Zárkapcsom.
0: Megölcsölt az állkapcsol utána?
1: Fájt. Nem szabad ilyeneket csinálni. Amúgy viccet félretéve általában grimaszkodni szoktam a tükörbe.
0: Igen. Igen, megnézed, hogy jó áll a hajad, jó áll, mit tudom én, szóval azért praktikus is ez, nem?
1: Néha az emberek szerintem nem is veszik észre azt, hogy nézik magukat a tükörbe, és hogy miket csinálnak igazából.
0: Igen?
1: Hogy a másik személy ezt látja adott esetben. Most nézd, hogy nagyon sokan álltok benne, akkor van egy ilyen feszélyezett hangulat, hogy ázik, ki tud ilyen.
0: Van, kellemetlen, igen.
1: Nézel így magad elé, és úgy is beszélgesszod, nem is tudsz hova nézni, annyira közel van mindenki, hogy borzasztó. De én a Zecinél szoktam azt látni egyébként, akkor így megállunk, a ketten vagyunk itt, mi már ugye hát ugye ilyen családként működünk a cégen belül, tehát ilyen elengedtük magunkat, és akkor,
0: mit csinálok?
1: Akkor én nézi, akkor így megrázi a vállát, kicsit így összehúz a kabátját, akkor nézi így, meg simogatja a hasát, mennyire ment le az edzések során.
0: Tényleg ilyeneket csinálni?
1: Szoktál ilyeneket csinálni, igen.
0: Különben szörnyű,
1: a kabátot, akkor szörnyű, nézed magad, így, ilyen kicsit ilyen összehúzott szemöldökkel, megigazítod a hajadat a halántékodon. Ilyeneket csinálsz.
0: Lehet.
1: Ilyeneket szoktál csinálni.
0: Tesóm szólt rám
1: egyszer. Normális egyébként egyáltalán nem kritikaként kell ezt felfogni. Mindenkinek vannak ilyen hülyeségei. Mitől? Hát most már elterjedt ugye az a szokás, hogy nyomják a fényképet, ugye a fénykép, és akkor work day, life, hashtag, igen. Sunny shining.
0: In the tudod. Lift.
1: Igen, és Friday. Akkor igen. Nálunk van egy ilyen szálló, igen, már beragadt 20 éve egyébként. Micsoda? Már falra mászok tőle egyébként. A csak a bunka, nem tudom kitől ered, de szeretném elkapni ezt az embert és megfenyegetni.
0: És bántani?
1: Életveszélyesen.
0: Csak a munka, igen. Hashtag egyszer, csak a munka.
1: Igen. Csak a munka.
0: Csak a munka. Ugye úgy, ahogy nekünk van egy ilyen érdekességünk, hogy visszahallgatjuk magunkat minden nap, legalábbis én, mert időnként olyanokat mondunk, hogy az őrlet, és akkor dolgozunk rajta, ugye, hogy az úgy, akkor ne jöjjön vissza többet. Ugyanúgy időnként kell, hogy rátszóljon valaki, mert kérdez, én ezt bevallom, rohadt nagy gáz dolgot csináltam, nem tudom, hogy hogyan mentem bele. Ausztriában voltam, amikor tesóm elmentem vásárolni, és azt mondja, ugye azt mondja, figyelj, ne arra, hogy de rátszolod, de borzasztó ne paraszt vagy. Mondom miért?
1: Hát,
0: mondom
1: miért? Mert megint loptál az üzletből, de csináld
0: ezt. Nem, azért nem szó. Nem, azért nem azt mondja, hogy tudod, mit csinálsz időnként? Mondom, nem. Azt mondja, van egy hülye új szokásod. Mondom mi? Azt mondja, felemeled a pólódat, és elkezded így vakargatni, vagy simogatni a hasad. De mondom
1: ezt. Kellemetlen személy vagy.
0: Mondom, esküdj meg, hogy ezt csinálom. Azt mondja, igen, erről szokjál le. És mikor elkezdtem figyelni, tényleg, és erről úgy kellett leszoknom. De nem értem, hogy keveredtem ebben bele. Melyik volt az első pillanat, amikor én ezt csináltam?
1: Amikor úgy ítéltetek, hogy nem vagyok a központ, de hú, mennyi ember. de viszket a hasam. De,
0: de kellemetlen volt ez.
1: Na, az a típusú ember leálltam. Egyébként sose értem aztán meg leálltam. Egyébként. Most nyilván falun vesszük ezt jobban észre, de egyébként a városban is csak ott jobban szembetűnik, ugye? Létezik, hogy olyan típusú ember, ez az ilyen középkorú, mit tudom, ami 50-60 között jár, nagy a hasa, és akkor föltűri a mai cejjel csak addig, hogy a hasa látszódjon, és úgy járkál.
0: Ja, tényleg van.
1: Hát azért, de miért csinálja ezt?
0: Sok hőt ad le szerintem.
1: mi történik?
0: Mi lehet a másik
1: indok? Mi lehet az oka ennek?
0: Nem tudom, szerintem ennyi.
1: Rettenetes, és ő is tudja, hogy ez rettenetes, mivel, de mégis megteszi ezeket a lépéseket. Igen. Szóval nem
0: ezek
1: értem.
0: Az emberek mondják azt, hogy takard már el a hasad, és akkor megkérdezik, hogy hány kiló vagy? És akkor mondod, hogy mit tudom, 75 vagy nem tudom hány kiló vagy, és akkor mondod, ha, te maximum papírnehezék vagy hűtőmágnes, az igen. Ember, nem tudom, az ember 100 kilónál indul. Hát jó van, oké.
1: Okay. Simogatja a hasát esetleg ő is.
0: Izomnál, nem hájnál, de mindegy. Ez már megint egy másik történet. Vannak ilyen dolgok. Na mindegy, a lifthez visszatérve van még egy érdekes dolog, amit én nem értek. Hála jó Istennek, de azt mondják, hogy akkor, aki tolókocsival megy be a liftbe, hogy ő neki látnia kell, hogy mi van a háta mögött, hogy meg tudjon normálisan fordulni. Ezt így gondolkoztam, hogy jó, elfogadjuk, mert ezt írja. Akkor fogadjuk el. Jó, ennyi. Igazából. És mivel az ember látja magát a tükörbe, és ugye millió dolgot csinál, ugye nézegeti magát, stb. Akkor gyorsabban telik az idő.
1: Tükörnek van egy ilyen varázsereje. Egyszerűen vonza az embereket, főleg a nőket, talán ugye inkább ide billen a mérleg nyelve, szerintem mindenfajta előítélet nélkül mondhatjuk ezt, habár most már ugye kialakult az a típusú férfi így a 21. században, ami a kiadott esetben lehet, hogy még több időt is tűlt a fürdőben, meg magát nézegetve ugye a tükörben, mint egy nő, de alapvetően a nőknél figyelhető, meg most miért mutogatsz rám, nem vagyok ez a típus egyáltalán. 5 percig készülődök.
0: Aztán nem vagy metroszexuális férfi?
1: Hát biztos, hogy hordozok magamon ilyen jegyeket, de alapvetően én nem
0: tartom
1: magam
0: tökéletesen. Melyiket, a metrót vagy a szexuálist?
1: Az utóbbi. Jelentsen ez bármit is. A szexuális férfi igen, jelensége. Igen. Szexuális.
0: Majd úgy fogok legközelebb, itt van veletek, szexuális Zoltán.
1: És szenszuális Péter.
0: Igen.
1: De hát nőknél lehet, ők adnak többet hírt arról, hogy szeretik a fürdőszobát, szeretik ugye a tükör jelenlétét, a fotókat, ugye hát hányszor van az, hogy tudod, ilyen nagyon megcsinált
0: nő. Edina elment, vagy itt van még?
1: Smink, minden tuti. Nagyok a körmök, és akkor a körmivel fog egy akkora telefont, ami háromszor akkora, mint a keze, az aljáig tudja tartani.
0: Jó, én azt bírom külön, engem
1: nem
0: zavar.
1: És akkor így ágaskodnak a körmök, és akkor itt így fotózik, és általában a testének egy jelentős részét ki is takarja az eszméletlen méretű telefon, vagy inkább tablet, vagy nem tudom mi.
0: Én azt nem értem,
1: azért a fotókat.
0: Azért nézze, Edina itt van, de mondja.
1: Hogy vettem egyszer olyan készülni a háttérból, trónol valaki.
0: De. Hát igen. Hálószobai ilyen fotók azok veszélyesek. Lányok szoktak a hálószobákba csinálni ilyen szelfiket, csak elfelejtik, hogy a háttérben kimaradtak bizonyos játékszerek, az haláli, azok a nagyon jókat szoktam röhögni, amikor tudod, csak kirakják a netre, és akkor biztos utána mondják, hú, de hát akkor már elterjedt, akkor
1: tudod,
0: már mindegy.
1: Mik oltáriak még egyébként a tükrös apró hirdetések, amikor valaki tükröt árul,
0: az
1: és akkor fotózzák.
0: Az halál.
1: És mindig látszódik benne valami szükségtelenül rossz dolog igazából. Igen. Vagy önmaga, igen. Vagy gatyában állott, vagy a háttérben valaki félbeszélő fekszik az ágyban. Minden van, és így nem tudják. Amikor próbálják másképp kivédeni, de mindig nyilván tükröződik benne valami, hiszen egy tükörről beszélünk. De tényleg amúgy jó kérdés, hogy lehet egy tükröt jól lefotózni. Talán ki kell vinni, tudod, a szabadba, a természetből egy szép dolog mindjárt tükröződik benne, és akkor ott jók a fények is, így tudnám elképzelni, de hát én sokan nem veszek a fáradtságot.
0: Ugye egy gomba bebírod kapcsolni onnan az Edinát, ugye? Mert csak azért Edina, mert azt akarom megkérdezni, hogy a nők, ők miért csinálják azt, és miért terjedt ilyen őrült mennyiségbe? Mi a trükk ebbe, hogy a mellékhelységből kell szelfiket csinálni? Mi a logika? Én ezt nem
2: értem.
0: Hát ezt
2: én is szeretném tudni. Én ilyet nem nagyon szoktam csinálni, megmondom az őszintén.
0: De mit beszélnek a barátnők?
2: Hát nem akarok inkább szavakat használni, milyen hölgyek, akik ezt előszeretettel csinálják.
0: De még
2: ez ilyen magamutogatás lehet?
0: Hát nem tudom, de igen, nekem a magamutogatása nincs bajom, csak mély a WC-be.
2: Hát nem tudom, megmutatják, hogy nekik ilyen, milyen szép lapok vannak a WC-ben, vagy nem.
0: Meg különben az elmennek, tudod, valami étterembe, és akkor vagy a buli helyre, és akkor nem a partin, no, hanem a
1: ott is, igen, igen.
0: Hanem a WC-ben.
1: Igen, igen, hát, igen, igen. Jó, hát most a legtöbb ilyen helyen ott. Igen.
0: Na bocsánat, én csak mondom, aggódottam, hát akkor neked nincs ilyen.
1: Félreértés ne essék. Vissza kell tened a fülhallgatót.
2: Nem mond, igen, nem nincs mondom, vége. Hogy egy 20 évvel ezelőtt nem volt így ilyen, nem tudom, milyen fétisem, de most nincs.
0: Na, de akkor mi volt ilyen fétised? Miért érezted úgy, hogy de jó ez a csempe? De, vagy hogy?
2: Nem tudom, erre nem készült.
1: Nézd, milyen letisztultak a fugák.
0: Igen.
2: Akkor még naív voltam, meg ahogy szokták mondani, akkor még szép voltál, meg mit tudom én. Na, érted, ez így.
0: Ugyan már.
1: Abba a korban az ember az még zöld, hülye. Gyagyás.
2: Nem, ez annak a helye, egyéb, hogy most kell azt mondani, nyugi, most is szép vagy.
0: Szép vagy különben, mert nem akartam, csak azért nem mondom, tudom, hogy itt a... Nehogy itt olyanok is hallgassák, aztán jönnek nekem furkos botta, hogy mit mondta?
2: Nem baj, lehet.
0: Lehet? Akkor lehet mondani, akkor szabad bókolni?
2: Jó,
0: van, szuper. Akkor minden rendben, most is szép vagy, most is menj nyugodtan a mellékhelységekbe.
2: Ott voltam. Nem tudtam elküldeni nektek a képet. Igen.
0: Csináltál a fotót? Jó, van, szuper, akkor mindjárt az Instagramon láthatjuk.
2: Van ilyen is, nem az Instagramon, hát nektek csináltam.
0: Ja, nekünk? Jó, szuper, akkor köszi szépen, majd mi
1: kivitelezetnek érezzük magunkat.
0: Igen, majd mi kirakjuk a Pannopresso oldalára.
1: Majd mi posztoljuk.
2: Legyen.
0: De amúgy meg búcsúzunk is, jó?
1: Ajjaj, nekem mennem kell valami képzésre, igen, gyerekek. Tüzet fogunk oltani a tárgyalóteremben.
2: Az már kigyulladt.
0: Megy.
1: Hát azt oltjuk el.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Médiatámogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: 8 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
12: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
13: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
14: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15
3: Pannon Rádió.
15: Az interneten
3: és az FM 91,5-ön.

0: a valódi koktein terápia.
1: 8 óra 15 perc van, szép jó reggelt kívánok! Viszonylag friss reggelre ébredt ma Vajdaság, legalábbis valamennyivel frissebb, mint az előző napokban. Mondom, hogy milyen témákat hoztam a mai műsorban. Először is kezdem mindjárt a csattanóval, lesz nyereményjátékunk, a hét nap olvasói örülhetnek, mert hogy egy fél éves előfizetést lehet nyerni, majd mondom a műsor közben a részleteket, egyenlőre ennyit árulok el. De hoztam jó témákat is, például képzeljétek, már 25. alkalommal fogják megrendezni, megszervezni az InterEtno Fesztivált Szabadkán, és megjelent az idei fesztivál hivatalos programja is, Bodrogi Hajnalka, a Népkör ügyvezető igazgatója, valamint Rumen Jákovics Szilvia, a Népkör művelődés szervezője érkezik majd hozzám, és mondják el, hogy miben lesz különleges az idei fesztivál. Ezen kívül készítettem nektek, vagy készülünk egy sztárinterjúval is, mert hogy Dániel Fi koncert lesz hamarosan Magyar Kanizsán, mert hogy tűzi játékkal és ilyen nagy Dániel Fi koncerttel ünnepel majd hamarosan Magyar Kanizsa. Úgyhogy felkerestem a művész urat, hogy meséljen egy kicsit arról, hogy mivel készül a koncertre. Ezen kívül két vajdasági fotóriporter is díjat nyert, nem annyira régen a brassai sajtófotópályázaton. A hír és az esemény fotó kategória megosztott díját a Magyar Szó két munkatársa, Útos András, illetve Molnár Edvárd kapta. Útos Andrással fogunk beszélgetni egy kicsit, a munkásságát jobban megismerhetitek a mai Pannonpresszóban. Ezen kívül képzeljétek el, kiberbűnözők vadásznak turistákra Görögországban, úgyhogy elmondjuk, hogy hogyan, mire kell figyelni, hogy ne essünk bele ezekbe a csapdákba. Illetve hát megkezdődött a parlagfű szezon, erről is szó lesz, és arra is választ kaphattok, hogy valóban érdemes-e szódabikarbónás vízbe lemosni a zöldségeket. Elmondom, hogy a tudomány álláspontja mi ebben a témakörben. Lesznek itt még érdekességek. Egészen 14 óráig együtt leszünk ma. A Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a mai presszós csapatot.

0: Rita, a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a hét napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 8 óra 30 perc van pontosan, a folytatásban az időjárásról szólok. Enyhébb nyári napok jönnek, képzeljétek. Szerbiában ma többnyire napos és meleg idő várható, és több helyen kicsit csökkenhet a hőmérséklet. Délután kelet, dél és délnyugat Szerbiában helyenként rövid ideig tartó eső és zivatar is kialakulhat. A reggeli hőmérséklet 14 és 22 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 31, illetve 36 fok között alakul majd. Az ország északi részén így Vajdaságban is valamivel enyhébb idő várható, a hőmérséklet ugye 28-31 fok körül alakul, gyenge és mérsékelt, napközben helyenként átmenetileg erős és északi irányú szél lehet. Holnap is hasonló időjárás várható a térségünkben, mint egy 30 fok körüli maximumokkal, így a következő napokban enyhébb nyári időre számíthatunk, de azért még nem kell búcsút mondani a csobbanásnak. Az időjárás kedvezőtlenül hat egyébként az érzékenyebbekre, fejfájás, fáradtság, illetve koncentráció csökkenés is jelentkezhet az érzékenyebbeknél.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

8 óra 43 perc van, a folytatásban pedig hoztam egy érdekességet. Képzeljétek, több mint 100 éves gőzhajú roncsa vált láthatóvá a Száva rendkívül alacsony vízállás, ami a Szerbiában. A Szlovenác nevű vontató hajó maradványai már több mint 80 éve fekszenek ebben a folyóban. A gőzüzemű oldalkerekes dunai hajó 1913-ban épült az óbudai hajógyárban, és SMS Vág néven az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi Duna flottájában működött, később pedig átnevezték Vágra, végül a trianoni békeszerződés után jugoszláv szolgálatba került, ahol Szlovenác nevet kapta. A gőzvontató a II. Világháború idején a németek kezére került, akik katonai felszerelések szállítására használták lényegében. A hajót pedig története során többször is elsüllyesztették, majd kijavították, ismét szolgálatba állították. Az utolsó útja 45. április 24-én ért véget, amikor mágneses aknára futott és elsüllyedt, roncsa pedig azóta a folyó bal partjának a közelébe fekszik. A Mitrovica és Jerek között található roncsa szakemberek szerint még ma is rejthet II. Világháborús lőfegyvereket. A hatóságok óvatosságra intenek, mert a Szlovenec elsüllyedésekor gránátokat és más hadianyagokat szállított, és nem zárható ki, hogy ezek egy része még mindig a roncsban találhatóak. A roncsa hajózásra is egyébként veszélyt jelenthet, mivel a hajózható területen fekszik, és magas vízállásnál nem látszik ki a folyóban. Egyébként az utóbbi évtizedekben a hajóroncs a színes fém tolvajok célpontjává is vált. Szerkezetén ennek látszanak is a nyomai. A Szlovenecot annak ellenére, hogy nem védik, különleges történelmi jelentőségű védett értékként tartják számon.

0: Popcorn és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

A túlparton áll, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
8: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
12: A te zenéid.
11: A te rádiód.

Harry Styles szólt az imént a Pannon Rádióban, hoztam, hát nem túl derítő adatokat, mert hogy történt, vagyis hát egy újabb kutatás készült, és csúnya adatok születtek belőle. Képzeljétek, évente több mint 130 ezer ember vándorol el a volt Jugoszlávia utód államaiból, köztük rengeteg a fiatal. Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Montenegro 2019 és 2023 között összesen több mint 660 ezer ember veszített el a vándorlás miatt. Ez terül ki az adatokból. A fiatalok döntésében azonban képzeljétek el, nem kizárólag a magasabb külföldi fizetések játszanak már csak szerepet. Egyre fontosabb ugyanis számukra már az életminőség, a működő közszolgáltatások, a stabil munkahely, a megfizethető lakhatás, valamint a kiszámítható társadalmi, illetve politikai helyzet is. A szakértők szerint, míg a fizikai munkát végzők számára továbbra is meghatározó lehet a jelentős bérkülönbség, a magasabb képzetteknél egyre fontosabbá válik az, hogy milyen országban, illetve milyen körülmények között élnek. A politikusok elsősorban pénzügyi támogatásokkal próbálják hazacsábítani a külföldön élőket. Szerbia például ugye adminisztratív és foglalkoztatási támogatásokkal segítik a hazatérőket, emellett 5 éven keresztül 70%-kal csökkentik az adó és járulékalapot, vagyis a közterheket, csak a fizetés 30%-a után kell lényegében megfizetni. Horvátországban azok, akik visszaköltöznek, 5 évig mentesülnek a jövedelemadó alól, emellett akár 27 ezer eurós támogatást is kaphatnak a saját vállalkozások indításához. Szakértők szerint azonban ezek önmagukban nem elegendők a visszacsábításhoz. A fiatalok ugyanis elsősorban azt szeretnék látni, hogy az országokban működik az oktatás, az egészségügy és a közszolgáltatások rendszere is, valamint van lehetőségük a fejlődésre, és hát egyértelműen ilyen kiszámíthatóbb jövőt építeni, vagyis nem feltétlenül több pénzre vágynak, hanem arra, hogy otthon is olyan rendszer működjön, amelyben érdemes maradni, vagy ahová érdemes visszatérni, és természetesen családot alapítani.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
0: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Erős csajsz.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: 9 óra 32 perc van, képzeljétek el, ma van a fiatalok világnapja, és hát ennek apropóján a Szabadkai Ifjúsági Iroda ma 17 órakor a harcosok sorakozója lakó telepen lévő parkban erről meg is emlékezik, erről a világnapról, mert hogy szervezett valamit, a rendezvény elsősorban a gyerekeknek és a 30 évnél fiatalabbaknak szól. A látogatókat gazdag sport, kulturális és szórakoztató program várja állítólag, a belépés, úgy mint a foglalkozásokon és a vetélkedőkön való részvétel is ingyenes. Tehát itt vetélkedők is lesznek, sportvetélkedők, ha jól értem. A sportprogram részeként 3 fős kosárlabda és 5 fős röplabda csapatok mérik össze az erejüket, de sakk és kocka a dobó tornát is szerveznek. A gyermekeknek akadálypályás futóversenyt is szerveznek, és lesz különböző korosztályokhoz igazított szabadtéri edzőpark is. A sporttevékenységek mellett a látogatóknak lehetőség nyílik majd arra a helyszínen, hogy kreatív műhely munkák során madárházat készítsenek. Megtekinthetik a báb előadást, vagy a népi tánccsoportok, a breakdance és hip-hop táncosoknak a műsorát, ugyanakkor a szervezők gazdag zenei programmal is készülnek a teljes időtartam alatt. Ami tudni kell, hogy a sporttevékenységeken való részvétel regisztrációhoz kötött, amit meg lehet tenni e-mailben a denis.babigy@subatica.ls.gov.rs címen, vagy akár telefonálni is lehet 0-24-626-928, viszont az Ifjúsági Iroda Instagram oldalán is fel lehet őket keresni bővebb információkért.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
3: Pannon Rádió, neked szól. Nothing

9 óra 43 perckor egy szuper lehetőségre hívom fel a figyelmeteket, lehet, hogy erről már hallottatok, de most szeretném ezt így külön hangsúlyozni, mert olyan szuper lehetőségnek tűnik az, hogy egy virtuális űrutazáson lehet részt venni még ma. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete ugyanis a 30. Kosztolányi Dezsonyári Akadémiát szervezte, és van itt egy szuper kísérő rendezvény is, mint ahogy azt mondtam, egy virtuális űrhajóban lehet egy virtuális űrutazáson részt venni. A budapesti Space Buzz Hungary kísérleti oktatási programjáról érkezik, vagy van szó. A Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkar aulájában állították fel ezt az űrhajó szimulátort, amelybe be lehet ülni, és a 3D technológiának köszönhetően ilyen virtuális utazásban lehet részünk. Ez egy 5 perces kalandutazás, amelyben ugye részt lehet venni a nyári akadémia hallgatói, viszont az a jó, hogy a szervezők ezt így nyitottá tették, úgyhogy családok is, más érdeklődők is részt vehetnek ingyen, és kibírják próbálni ezt az űrutazást. Amit tudni kell, hogy ma van az utolsó nap, és ma 16 óráig van még nyitva ez a lehetőség.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
0: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megválasztották köztársasági elnöknek Baka Andrást Magyarországon. Az országgyűlés 140 igen és 6 nem szavazattal támogatta a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének megválasztását tegnap. Baka András a szavazást követően letette az államfői esküt az országházban. A Tisza jelöltje egyedül indult a tisztségéért, miután a Fidesz nem vett részt a választáson, a Mi Hazánk pedig nem tudott önállóan jelöltet állítani. Baka András korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, majd a legfelsőbb bíróság elnöke volt. Mandátumát 2012-ben idő előtt szüntették meg. Az új köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Szerbiában továbbra is 23 aktív tűzesetet tartanak nyilván. A Deliblati homokpusztán sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, jelenleg kisebb gócpontok oltása zajlik. A Krájevú feletti Stolovi hegységben azonban továbbra sem csillapodnak a lángok. A tűz több mint 200 hektár területet érintett, az oltást pedig az erős szél és a meredek nehezen megközelíthető terep is jelentősen megnehezíti. A tűz a Sosanica település alatti területen a szél miatt tovább terjed. Ugyanakkor a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyzet a korábbi naphoz képest lényegében változatlan, nem észleltek újabb jelentős terjedést. Erdőtűz tört ki az éjszaka folyamán a horvátországi Dubrovnik Gorica város részében. A lángok mintegy 6000 négyzetméteres területet érintettek. A tűz éjfél után körülbelül 20 perccel keletkezett. A dubrovniki tűzoltók hajnali 3 óra előtt közölték, hogy sikerült lokalizálniuk a lángokat. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a legnagyobb problémát a tűz déli része jelentette, amely a tenger felé húzódott. A terület meredek, sziklás és nehezen megközelíthető volt, ami jelentősen megnehezítette az oltást. Turisták ezrei ragadtak Szicílián, miután a múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna. Kett kora reggel mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. Az Etnától délre fekvő Catania-ban a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott feléletve leszállni. A cataniai repülőtéren a légiforgalmat ma délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni.
0: Sport.
4: Halász Bence aranyérmet nyert férfi kalapácsvetésben a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar klasszis 84 méter 25 centiméteres dobásával nem csak pályafutása első világversenyes aranyérmét szerezte meg, hanem országos csúcsot is döntött. A korábbi rekordot Annus Adrián tartotta 2003 óta. Halász ezzel a magyar atlétika 19. Európa-bajnoki címét szerezte. A fináléban végig magabiztosan versenyzett, majd 5. kísérleti mindenkit maga mögé utasított. Az ezüstérmet a német Merlin Hummel, a bronzot az ukrán Mihajlo Kohán szerezte meg.
0: Időjárás.
4: 27 fokot mérünk Szabadkán jelenleg, tiszta égre, napsütésre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 31 fok körül várható.
5: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
6: A A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
8: Bomax.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló.
0: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a Keresztény Értelmiségi Kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a Keresztény Értelmiségi Kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
5: Média támogató a Pannon RTV.

10 óra 23 perc van, Zaporozsec és Mezőmisi közös dalát hallottuk. Különlegességi jelenségek várhatók ma, erre szeretném most felhívni a figyelmet. Európa egyes részeiről, teljes Magyarországról pedig részletes napfogyatkozás lesz látható. A jelenség Magyarországról napnyugta környékén figyelhető meg. Budapesten 19 óra 22 perckor kezdődik, a legnagyobb takarás pedig napnyugtakor lesz. Teljes napfogyatkozás Európában egyébként legutóbb 1999-ben volt látható, lehet, hogy emlékeztek is rá. Most pedig egyebek mellett Izlandról és Spanyolország egyes részeiről figyelhető meg a teljes napfogyatkozás. Ugyanezen az éjszakán tetőzik egyébként a Perszeidák meteorai aktivitása is, így éjfél után különösen sok hulló csillagban gyönyörködhetünk.

0: sorsom.
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 10 óra 33 perckor jó hírem van az ABBA rajongóknak, ugyanis képzeljétek, az ABBA együttes legismertebb slágerei is felcsendőrnek Szabadka városnapja alkalmából. A koncerten az ABBA Real Tribute Band és a Szabadkai Szimfonikus Zenekar lép majd színpadra, így a közönség különleges hangszerelésben hallhatja majd többek között a Dancing Queen, a Mamma Mia, a Waterloo, illetve a The Winner Takes It All című slágereket. A koncertet Mikica Jevtić vezényli, a koncertmester pedig Milos Nikolić lesz. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember 2-án pedig a Republik is koncertet fog adni Szabadka főterén.
1: Pannorádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91.5-ön.
3: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
5: Műsorajánló. Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

10 óra 44 perc van. Képzeljétek, vagy hát csak inkább egy figyelemfelkeltés, hogyha az elmúlt napokban egyre többet tüsszögtetek, vagy elkezdett így folyni az orrotok, esetleg kapar a torkotok, vagy állandóan vízkelt, könnyezik a szemetek, lehet, hogy nem egy késői nyári megfázásról van szó, mert hogy elkezdődött a parlagfű szezon, a parlagfű pollenját több százezer, illetve akár több millió allergiás életét keseríti meg minden évben. A tünetek ráadásul nem csak kellemetlenek, állandó ordugulás, tüsszögés, szemvízketés, a nappali koncentrációt, illetve még az éjszakai alvást is meg tudja nehezíteni. A szakemberek egyik legfontosabb tanácsa egyébként az, hogy ne akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni, amikor már teljes erővel jelentkeznek a panaszok. Aki tudja magáról, hogy így érzékeny a parlagfűre, annak érdemes időben egyeztetnie a kezelő orvosánál, ugye megfelelő kezelésről. A parlagfű elleni védekezés pedig hát szerintem nem csak az allergiásoknak az ügye, erre is gondolni kell. A növényt lehetőség szerint még a virágzás előtt le kell kaszálni, hiszen így jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő pollen mennyiség, ez is egy kulcstényező lehet az allergiával folytatott harc ellen. Szóval, ha mostanában furcsán viselkedik az orrotok, a szemetek, akkor nem biztos, hogy megfáztatok, lehet, hogy egyszerűen csak megérkezett a parlagfű szezon.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Rendhagyó helyszínen, a paksi atomerőműben tartanak ma kormányülést Magyarországon. A tanácskozás középpontjában a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzet, valamint az erőmű hosszú távú működését biztosító beruházások állnak. Magyar Péter szerint ezzel korábban elmaradt döntéseket is pótolhatnak. A magyar miniszterelnök a kormányülés előtt a helyszínen is tájékozódott, a honvédelmi miniszterrel együtt helikopterrel érkezett a térségbe, és a levegőből is megtekintette a kialakult helyzetet. A terepszemlén vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői mutatják be az aktuális állapotokat, valamint a mérnökök által kidolgozott hosszú távú megoldási lehetőségeket. Szerbiában továbbra is 23 aktív tűzesetet tartanak nyilván. A Deliblati homokpusztán sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, jelenleg kisebb gócpontok oltása zajlik. A Krájevó feletti Stolovi hegységben azonban továbbra sem csillapodnak a lángok. A tűz több mint 200 hektár területet érintett, az oltást pedig az erős szél és a meredek, nehezen megközelíthető terep is jelentősen megnehezíti. A tűz a Sosanica település alatti területen a szél miatt tovább terjedhet, ugyanakkor a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a helyzet a korábbi naphoz képest lényegében változatlan, nem észleltek újabb jelentős terjedést. Mintegy 30 órával a pusztító földrengés után mentette ki egy nőt egy lakóépület romjai alól a kolumbiai Caliban. A nő a földrengés idején egyedül tartózkodott lakásában. A mentőcsapatoknak sikerült megtalálniuk és élve kiemelniük a romok alól. Állapota stabil. A hétfőn Kolumbiát sújtó 7,4-es erősségű földrengésben több mint 250 ember vesztette életét, több mint 700-an megsérültek, mintegy 200 ember pedig továbbra is eltűntként tart. Nyilván. A földrengés az úgynevezett kávézónát is érintette, amely Kolumbia hegyvidéki gazdaságilag és kulturálisan is jelentős térsége. Őrizetbe vettek egy 20 éves újvidéki szerb állampolgárt Montenegróban, miután a gyanú szerint az Igaló városrészben található Pet Danica sétányon megtámadott egy kiskorút és ököllel fejbeütötte. A montenegrói rendőrség közlése szerint a fiatalember az eset idején alkoholos befolyásoltság alatt állt. A támadást egy rövid szóbeli vita előzte meg, ezt követően az elkövető rátámadt a kiskorúra. A gyerek megsérült, sérüléseit a Melinei általános kórházban látták el. AV ellen büntető feljelentést tettek. Abba slágerek szimfonikus köntösben Szabadkán nagyszabású koncerttel ünnepli Szabadka a városnapját. Augusztus 31-én este a főtéren a Szabadkai Szimfonikus Zenekar az Abba legnagyobb slágerét adja elő különleges szimfonikus hangszerelésben. A koncerten fellép az Európa szerte ismert Abba Real Tribute Band is. A zenekart Mikica Jeftich vezényli, a koncertmester Milos Nikolic lesz. A közönség egyebek mellett a Dancing Queen, a Mamma Mia, a Waterloo és a Gimme Gimme Gimme című slágereket is hallhatja. A városnapi koncert augusztus 31-én hétfőn este 9 órakor kezdődik a Szabadság téren.
0: Időjárás.
6: Szabadkán most 28 fok van, tiszta égre napsütésre számíthatunk, a továbbiakban a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Panorádió, a te hangod, hamarosan Magyar Kanizsára érkezik Dániel Figergely, aki augusztus 16-án este lép színpadra a Szent István napi és új kenyér ünnepség keretében. Dániel fi az elmúlt években a magyar könnyűzenei élet egyik karakteres előadójává vált, és idén februárban jelent meg a Te Hallasz című albuma. A vonal túlsó végén kapcsoljuk most Dániel Figergelyt, akit arról kérdezünk, hogy hogyan készül a Magyar Kanizsai koncertre, milyen műsorral érkezik, és mit jelent számára az, amikor egy határon túli magyar közösség előtt léphet színpadra. Szerbusz, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Hello, sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük a beszélgetésünk elején rögtön a legfontosabbal, hogy hamarosan ugye Magyar Kanizsára érkezel. Milyen érzés egy ilyen ünnepi rendezvényen, így a Szent István napi program részeként színpadra állni?
1: Itt augusztus 20 környékén mindig nagyon-nagyon nagy várakozással fordulunk a koncertekhez, de természetesen egyébként az összes koncert ugyanilyen, csak valahogy nekem az augusztus 20, az persze nemzeti alapítás miatt, de vagy leginkább azért, amikor édesanyámmal elmentünk Debrecenbe különböző rendezvényekre, azt ő rendezte a Debrecenbe, és akkor nekem minden augusztus 20-án mindig reggel ott anyámmal kellett mennem mindenhova, és akkor nekem ez az augusztus 20 az egy ilyen kardinális pont lett az életemben, mert tudtam, hogy fel kell kelni reggel 7-kor, anyával menni a Világkarneválon össze-vissza. Tehát ez nekem ez egy ilyen családias nappá vált. De hát ez mindig nagy dolog, amikor határon túlra menjünk magyaroknak játszani. Mindig van bennem egy kis bizonyítási vágy, meg egy öröm, hogy lehetőséget kapunk, hogy ott is játszassunk.
0: Jártál már korábban egyébként Magyar Kanizsán, vagy ez lesz az első alkalom, hogy ott fogsz koncertezni? Van esetleg valamilyen személyes kötődésed Vajdasághoz?
1: Hát nem igazán van, de ez az első alkalom, hogy ott játszunk. De például a gitárosunk, neki a szülei oda valósul. És ott így van egy ilyen pont, egy közös pont. De nekem nem igazán van. Nekem ez lesz az első közös pontom.
0: Akkor várunk. Lehet, hogy érdekes lesz egy picit meglátod Vajdaságot is, hogy hogyan néz ki. Azon gondolkodom, hogy egy ilyen szabadtéri, ilyen ünnepi koncert egészen más hangulatú lehet, mint például egy klubkoncert. Mennyire szereted az ilyen nagyobb közönséggel együtt éneklős fellépéseket?
1: Hát én nagyon szeretem. Igazából nem tudom, hogy most melyiket szeretem, hogy van a klubot, vagy ezeket, szabadtérieket, de az tény, hogy ilyenkor, amikor a szabadtérre tudunk menni, akkor mindig van egy ilyen szabadság feelingem, szabadság érzetem, mert akkor ugye van egy kis lehetőség, hogy tudja hátul mozogni a backstage-be, a kluboknál meg nem. Igazából ez egy negatívum van, hogy nem tudod kimenni rendesen a kluboknál, de mind a kettő ugyanez a feeling, csak ugyanaz a küldetés, csak egy picit más, de nem szoktam annyira nagy különbséget tenni a kettő között.
0: És milyen műsorral készülsz most Kanizsára? Inkább a közönség kedvenc régebbi dalok lesznek a többségben, vagy újabb számaid is hangsúlyosak lesznek?
1: Van minden egyébként, de leginkább bulizós számok vannak, természetesen a nagy számok azok nem maradhatnak ki, de igazából amit csináltunk nyáron koncerteket, lényegében arra kell számítani, hogy ugye természetesen minden zenekarnál ez van, gondolom, ahogy összerek egy setlistet, amit a legjobbnak gondol, és akkor elindul nyárra vele turnézni. Nálunk is ugyanez van. Egy ilyen iszonyatosan boldog, remélem boldog, és önfölött estének lehetünk majd részesei.
0: A felvezetőben említettem, hogy idén megjelent a Te Hallasz című albumod. Mit jelent számodra ez a lemez, és miben más vagy, miben több, mint az eddigi munkáid?
1: Nem gondolnám, hogy sokkal több. Ezt a lemezt gyorsan írtam, szerintem egy ilyen 10 nap alatt, tehát nagyon gyorsan megíródott.
0: Az tényleg gyors volt.
1: Hát akartam egy új lemezt adni a mostani nyárnak, hogy már ne legyenek azok a régebbi dolgok, amiket már nem akartam játszani. Tehát volt bennem egy ilyen vágy is, de aztán hétre lett ebből egy közlés is, hogy a saját életemet egy picit jobban kitártam, jobban elmondtam azokat a gondolatokat, amikről eddig nem annyira mertem beszélni. Persze ezek utána kell olvasni, mert azért úgy vannak megfogalmazva, hogy tehát nem egy ilyen bulvárcikk, hanem azért hallgatni kell rendesen őket, de ha az ember hallgatja, akkor megérti, hogy miről beszélek néhány dalba. De igazából nem feltétlen fontosabb ez, mint bármelyik albumom, mert mindegyik albumnak meg volt a szépsége, annak is, ami nem volt kifejezetten jó, annak is, ami jó volt, de hozzám tartozik.
0: Említetted most, hogy egy picit jobban kitárulkoztál. Itt van például, ha a vége a dalnak, című dalod, ugye ez alapból egy érzelmesebb, ballisztikusabb dal. Amikor készítesz egy ilyen személyesebb szerzeményt, akkor mennyire tartott fontosnak, vagy mennyire fontos számodra az, hogy a közönség is így megtalálja benne a saját történetét?
1: Hát nagyon fontos, de igazából azt már ők maguk meg fogják találni, hogyha akarják, ez nem rajtam fog múlni szerintem, hanem hogy eljut el, vagy pontosabban el akar eljutni az a dal, vagy a közönség át akarja annyira érezni. Ha vége a dalnak, az például pont úgy íródott, hogy a egyik klubban voltam, és akkor már mindenki kiment, csak ott én nem tudtam kimenni, mert akkor nagy volt a sor kint, és a backstage-ben maradtam egyedül. És akkor igazából ott az volt bennem, hogy na, hogyha most vége lesz valamikor a dalnak, akkor mondd, hogy te itt maradsz még. Mert én ezt már lehet, hogy így nem, vagy hogyha nem lesz ekkora fény körülöttem, nem lesz ilyen társág, hogyha lehet így fogalmazni azokon az estéket, hanem csak egy random kis ember leszek, aki már így csak így gitározgat, hogyha nagyon kell, vagy nagyon akar, és akkor ennyi. De hogyha nem lesz semmi körülöttem, akkor te itt maradsz még. Tehát ez egy ilyen szép gondolat volt. Szerettem ezt a dalt nagyon.
0: Ugye a vajdasági közönség mindig egy kicsit különösebb helyzetben van, mert hogy ugyanazokat a magyar dalokat hallgatjuk, ugyanazokat az előadókat követjük, mégis van egy sajátos közösségi élménye annak, amikor egy magyarországi előadó lép itt színpadra. Te érzed-e ezt a különbséget a közönségben, vagy a közönség mindenhol közönség?
1: Szerintem a közönség mindenhol közönség. Én azt érzem, hogy nálunk kifejezetten, de szokott lenni egy családiasabb hangulat egyébként szerintem így külhomban. De nem mondanám azt, hogy nagy különbség van, mert mindenhol a közönség az közönség, és akik rajtunk vannak, akik jönnek, az általában nagyon jó fejek. Nagyon kedves emberek. Nem véletlen mondom ezt a családi vonalat, hogy nélkülük mi nem lehetnénk. És azt gondolom, hogy ez teljes mértékben igaz a koncerten lévő jelenlétre is, mert ott is együtt lüktetünk és pulzálunk, és hogyha ők nincsenek, akkor nem hiszem, hogy én bármit is ki tudnék magam bocsiholni már a színpadon.
0: És hogyha valaki most még nem ismeri igazán Daniel Figergely zenéjét, és vasárnap este eljön Magyar Kanizsára, mit szeretné, hogy így magával vigyen a koncert után?
1: Hát az önfeledtségét, a boldogságát, az, hogy egy kicsit kikapcsolódott, és hogyha ez már megtörténik, hogy a hétköznapi problémáit, gondját egy kicsit elfeledi azért, mert ezért a másfél alatt egy kicsit kikapcsolt, akkor az már teljesen szuper, és meg is érte az egészet.
0: Legyen ez a záró gondolatunk, de még mielőtt elbúcsúzunk, arra kérlek, hogy ajánlj nekünk most egy dalt. Mi szóljon most a Pannon Rádióban tőled?
1: Hát én, amit most nagyon szeretek, azon nem búcsúztam el. Ezt imádom.
0: Akkor ez legyen. Hallgassuk most akkor tőled. Jó. Nagyon szépen köszönöm az idődet, és hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó készülődést, jó koncertet kívánok neked.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok. Majd

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs. 1, 2,

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott
1: Boros Alennel.
0: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus

0: nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: hegyezd a füled.
1: Mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: 11 óra 43 perckor hoztam nektek egy érdekességet. Megválasztották Magyarország tortáját és a Szent István napi kenyerét is. A pilisi pityógás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere. A gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér Fantázia nevű édessége Magyarország tortája. A Balaton Györöki Promenád kávéhez szilvácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája, hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségről a belügyminisztériumban tartott szerdai sajtótájékoztató. Néhány érdekesség még a nyertes finomságokról. A pilisi pityókás kenyér nyert, mint ahogy azt mondtam, amely egy ilyen innovatív kenyér kategóriában lett az első, egy hosszú érlelősű vad kovászos technológia felhasználásával készült ez a kenyér. Ezen kívül a Bíbor Fehér Fantázia nevű nyertes torta, az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölös mousse és a rögös túró kombinációjával készült. A cukormentes szilvafecskában a zöld tea frissessége jelenik meg, szilvából, dióból és tej csokoládéból.

felülelő réteget, pedig a fahéjas musz fogja össze. Nagyon különlegesen sikerültek az idei édességek is. Maradjatok velünk a folytatásban, ugyanis hamarosan pontban délben híradóval jelentkezünk.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Kihívások elé állítja egész Közép-Európát a rendkívüli kánikula és aszály. A paksi atomerőműben tartja mai ülését a magyar kormány. Baka Andrást választotta meg Magyarország köztársasági elnökének az országgyűlés. Újabb tüntetés volt tegnap este Szabadkán az elektromos kerékpárok jogi helyzetének rendezése érdekében. És részleges napfogyatkozásban lehet ma részünk, ám óvatosan a megfigyeléssel, csak is speciális lencsével szabad megtekinteni az égi jelenséget. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az elmúlt hetek rendkívüli hősége és a tartós csapadékhiány komoly kihívás elé állítja egész Közép-Európát. A Duna vízszintje több szakaszon történelmi minimumra csökkent. Ez nem csak a hajózást nehezíti, hanem az energiatermelésre és az üzemanyagszállításra is komoly hatással van. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
2: Szerbiában a vízhiány elsősorban a vízerőművek termelését sújtja. A vaskapu vízerőművek teljesítménye jelentősen visszaesett, ezért az ország villamosenergia rendszerének nagyobb mértékben kell támaszkodnia más forrásokra és importra. Az ellátás jelenleg biztosított, de rendkívül magas nyári fogyasztás tovább növeli a rendszer terhelését. A Duna alacsony vízállása közben a hajózást is komolyan akadályozza Szerbiában. A Bezdán-Apatin gombos közötti szakasz számít a legkritikusabbnak, ahol 3 hajó feneklett meg, és a teherforgalom is akadozik. A szárazság az üzemanyagszállításra is hatással van, hiszen az uszályok csak kisebb rakománnyal tudnak közlekedni. Ez növeli a szállítás költségeit, és idővel az árakban is megjelenhet. A rendkívüli időjárás más problémákat is okoz Szerbiában. A száraz növényzet és a hőség miatt több helyen alakultak ki tüzek, továbbra is 23 aktív tűzesetet tartanak nyilván. A Deliblati homokpusztán sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, jelenleg kisebb gócpontok oltása zajlik. A Králjevo feletti Stolobi hegységben azonban továbbra sem csillapodnak a lángok. A tűz több mint 200 hektár területet érint, az oltást pedig az erős szél és a meredek nehezen megközelíthető terep is jelentősen megnehezíti. Magyarországon a paksi atomerőmű helyzete vált különösen kritikussá. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt korlátozott a hűtéshez szükséges vízmennyisége, az erőmű teljesítményét jelentősen vissza kellett fogni. Egy időre még a teljes leállás lehetősége is felmerült, miközben Magyarországnak több villamos energiát kellett beszereznie a régiós piacról. Azóta valamennyit javult a helyzet, a Duna vízszintje emelkedni kezdett, Paksnál mintegy 19 cm-es emelkedést mértek a korábbi mélyponthoz képest. Ennek köszönhetően megkezdődhetett egy újabb turbina visszakapcsolása, így az erőmű termelése fokozatosan növekedhet. A helyzet azonban továbbra is szorosan összefügg a Duna vízállásával. A probléma nem csak a két országot érinti. Európa több részén, köztük Romániában, Bulgáriában, Németországban és Franciaországban is alacsony folyóvízszintek nehezítik a közlekedést és az energiatermelést. A Rajna és a Pó vízszintje szintén rendkívül alacsony, több országban az atomerőművek működését is befolyásolja a hűtővíz hiánya. A szakemberek szerint a következő időszakban kulcsfontosságú lesz a csapadék mennyisége és a folyók vízszintjének alakulása. A lakosságot közben arra kérik, hogy a hőség idején lehetőség szerint ésszerűen használja a vizet és a villamos energiát, különösen a legnagyobb fogyasztási időszakokban.
1: Rendhagyó helyszínen, a paksi atomerőműben tartanak ma kormányülést Magyarországon. A tanácskozás középpontjában a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzet, valamint az erőmű hosszú távú működését biztosító beruházások állnak. Magyar Péter szerint ezzel korábban elmaradt döntéseket is pótolhatnak. A miniszterelnök a kormányülés előtt a helyszínen is tájékozódott, a honvédelmi miniszterrel együtt helikopterrel érkezett a térségbe, és a levegőből is megtekintette a kialakult helyzetet. A terepszemlén vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői mutatják be az aktuális állapotokat, valamint a mérnökök által kidolgozott hosszú távú megoldási lehetőségeket. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben komolyan befolyásolta a Duna rendkívül alacsony vízállása. A folyó vízszintjének csökkenése miatt az erőmű teljesítményét fokozatosan vissza kellett venni, és több termelőegységet is leállítottak. A mai kormányülésen így várhatóan olyan döntések kerülnek napirendre, amelyek a hasonló helyzetek kezelését és az erőmű hosszú távú biztonságos működését szolgálhatják. Megválasztották magyar köztársasági elnöknek Baka Andrást. Az országgyűlés 140 igen és 6 nem szavazattal támogatta tegnap a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének megválasztását. Baka András a szavazást követően letette az államfői esküt a Magyarországházban. A Tisza jelöltje egyedül indult a tisztségért, miután a Fidesz nem vett részt a választáson, a Mi Hazánk pedig nem tudott önállóan jelöltet állítani. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Mecserik Anita összeállítása.
0: Letette hivatalos esküjét Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Első hivatalos beszédében egyebek mellett arról beszélt, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak a jelenlegi, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Szerinte a társadalom többsége most felszabadulást és reményt érez, mások csalódottak. Szavai szerint viszont egy demokratikus társadalomban ez természetes. Beszédében kiemelte, minden olyan területválságban van, ami meghatározza az életet, mint például az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem vagy az energiaellátás. Baka szerint a magyar történelem során sokszor kellett újrakezdeni, de mindig akadtak nemzedékek, amelyek újra képesek voltak országot építeni. Szerinte most ismét erre van szükség.
3: Váratlan, zavarba ejtő és egyben megtisztelő volt már a jelölésem is. Váratlan volt azért, mert egy hosszú szakmai életút után az ember nem keres újabb kihívásokat. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Köszönöm a döntésüket, mint ahogy köszönöm mindazok ajánlását, akik engem munkámat vagy megszólalásaimat ismerve a sok érdemes jelölt között erre a feladatra alkalmasnak találtak.
0: A köztársasági elnök kiemelte, az állam az emberért van, ezért arra kell törekedni, hogy minden gyermeknek azonos esélye legyen, a fiataloknak ne kelljen külföldre menniük, az idősek pedig biztonságban érezhessék magukat. Hangsúlyozta, köztársasági elnökként felelősséget érez a határon kívül élő magyarokért is, jogaik védelmét pedig a szomszédos országokkal együttműködve tartja fontosnak.
3: A jelenlegi hatályos alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Mit jelent számomra a nemzet egységének kifejezése? Mindenek előtt pártpolitikai semlegességet, de semmiképpen sem jelent értéksemlegességet. Egy modern demokratikus társadalom szükségképpen sokszínű, különböző világnézetek, politikai meggyőződések, életformák és érdekek léteznek benne egymás mellett.
0: Az új államfő 1952-ben született Budapesten, 1978-ban az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett jogi doktorátust. Korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírája, majd a legfelsőbb bíróság elnöke volt. Megbízatását 2011 végén az alaptörvény átmeneti rendelkezései alapján idő előtt megszüntették. Baka ezt követően a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, amely 2016-ban kimondta, hogy Magyarország megsértette véleménynyilvánítási szabadságát. A Tisza párt szombaton jelentette be Baka jelölését. Baka András augusztus 19-én a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon kezdi meg államfői tevékenységét.
1: Újabb tüntetést tartottak kedd este az elektromos kerékpárok jogi helyzetének rendezése érdekében Szabadkán a Városháza előtt. A demonstráció résztvevői azt kifogásolták, hogy a kormány mindeddig nem hozott olyan új törvényt vagy rendeletet, amely egyértelműen rendezni az elektromos kerékpárok jogi helyzetét, valamint azoknak a tulajdonosoknak a problémáit, akik a korábbi szabályok alapján vásárolták meg járműveiket. A tüntetők azt kérték az illetékes hatóságoktól, hogy mielőbb dolgozzanak ki egy olyan megoldást, amely figyelembe veszi a korábbi szabályozás szerint vásárlók érdekeit is. Az egyik szervező, Alexander Zafirovics elmondta, a demonstráció célja a párbeszéd kezdeményezése volt az intézményekkel, valamint olyan megoldás sürgetése, amely valamennyi érintett elektromos kerékpár tulajdonos helyzetét rendezi.
4: Mintegy 400 ezer elektromos kerékpárt és hasonló járművet vásároltak meg jogszerűen, az akkor hatályos szabályoknak megfelelően. Tulajdonosaik ma nehéz és bizonytalan helyzetben vannak, ami jogi bizonytalanságot és aggodalmat váltott ki a polgárok körében. Kérjük az illetékeseket, hogy fontolják meg az elektromos rollerekre vonatkozó megoldáshoz hasonló szabályok bevezetését, egyértelműen meghatározott szabályokkal és kötelező biztosítással. Célunk nem a konfliktus, hanem egy igazságos, egyértelmű és a gyakorlatban is alkalmazható megoldás keresése, amely a lakosok érdekeit és a közlekedés biztonságát egyaránt szolgálja.
1: Különleges égi jelenségek figyelhetők meg ma este. A részleges napfogyatkozás Szabadkán 19 óra 24 perc körül kezdődik. A maximumát 19 óra 45 és 51 perc között éri el, amikor a nap korongjának mintegy 43%-át takarja el a hold. Újvidéken körülbelül 35%-os lesz a lefedettség. Budapesten pedig a nap több mint fele kerül a hold mögé. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy szabad szemmel vagy egyszerű napszemüveggel nem szabad megfigyelni a különleges égi jelenséget, csak is speciális napszűrős lencsével. Az esti napfogyatkozást követően a Perszeidák meteorrajának csúcspontja is érkezik, ráadásul új hold mellett, így a holdfénye nem zavarja majd a meteorok megfigyelését. A meteorraj szerdáról csütörtökre virradó éjszaka éri el a tetőpontját, éjfél után óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk, ha sötét, a városi fényektől távoli helyet választunk a megfigyeléshez. Visszatérve a napfogyatkozásra, a következő Szerbiából látható részleges napfogyatkozás 2027. augusztus 2-án lesz, teljes napfogyatkozásra pedig 2081-ig kell várni. A pontos idő 12 óra 12 perc.
5: Időjárás.
6: Szabadkán pillanatnyilag 27 fok van, verőfényes napsütésben van részünk, és lesz ennél melegebb, és a csúcsértékek a 29 fokot érik el, és a meleg kitart egész héten.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
13: Velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 12 óra 32 perc van, és ez itt a Pannonpresszó. Továbbra is negyed százada hozzá a világ különböző kultúráit Szabadkára az Interetno Fesztivál, amely idén már 25. alkalommal várja a közönséget. Augusztus 20-24 között ismét megtelik zenével, tánccal, különböző népek hagyományaival a város Bolíviából, Indonéziából, Chiléből, Magyarországról, Szerbiából, több helyről érkeznek fellépők. Hogy mit tartogat az idei fesztivál, milyen különlegességekkel készülnek a szervezők, és mi minden történik a kulisszák mögött most. Bodrogi Hajnalka, a Népkör Magyar Művelődési Központ ügyvezető igazgatója, valamint Polyákovics Izabella, a Népkör főtitkára meséli el nekünk. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Köszönöm,
2: szia, hogy itt vagytok. Sok szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat is.
1: Nagy a jubileum, kimondva nagyon nagy a szám. Mit jelent nektek szervezőknek ez?
2: Nagyon nehéz ezt szavakba önteni. Valahol nagyon meg is vagyunk hatódva ez miatt, hiszen sohasem gondoltam volna azt, amikor 25 évvel fesztivált álmodtunk, és elkezdtük, hogy ez a 25 év ilyen nagyon gyorsan eltelik. És valóban a 25 év az olyan, minthogyha talán valójában álmodtuk volna, olyan gyorsan eljött. Nem érzem én saját magamon ezt a 25 évet még egyelőre, de viszont, hogyha így visszagondolunk, ez valóban egy jelentős állomás a fesztivál életében, meg annyi emlék, meg annyi fellépő vendég, rengeteg barátság, ország, aki ellátogatott országokból, ugye a táncegyüttesek, zenekarok. Úgyhogy ez számtalan élmény, amit fel sem tudunk sorolni nagy gyorsan, de én hiszem azt, hogy ez nem csak minket érint így, hanem a közönséget is.
1: Talán nem túl drámai ez a kérdés, hogy mi az Interetnónak a titka, tehát hogyan tudott ennyi éven keresztül életben maradni, és hát Szabadka egyik legismertebb nemzetközi kulturális eseményévé válni?
3: Ez egy nagyon jó és fogas kérdés, ezzel mi is mindig elgondolkodunk, és mindig próbálunk újítani a program struktúrán, attól függetlenül, hogy a fővázát természetesen a fesztiválnak már 25 éve lassan mindig ugyanaz, viszont mindig egy pici újítást hozunk be, és ez az talán a legszebb része a munkánknak, ahogy már többször is említettük, hogy mi egész évben dolgozunk a fesztiválon, és egész évben ezt szervezzük. Ez lehet, hogy olykor túlzásnak hangzik, de ez egy valóban egy ilyen fajta munka, és maga a fesztivál pedig, amint megtelik a tér, életre kell. És a közönség hozza azt a titkot, hogy miért ennyire kedvelt a fesztivál, úgyhogy lehet, hogy inkább őket kell megkérdezni, hogy miért szeretik ennyire a fesztivált.
1: Kétségkívül biztos vagyok benne, hogy hatalmas szervezői munka, meg teamwork van a szervezés alatt. Engem az érdekel, hogy ha most visszagondoltok egy kicsit az előző évekre, vagy talán a kezdetekre, volt-e olyan év, ami valami miatt különleges volt, vagy kiemelkedő volt, vagy túl jól sikerült? Van valami, amit így ki tudtok emelni ebből a 25 évből? Tudom, hogy nehéz kérdés, meg mindegyik évben az eseménynek meg volt a saját eszenciája, de volt esetleg valami olyan év, ami így nagyon jól sikerült, kimagaslóan jól sikerült?
2: Elárulunk egy titkot, tehát mi sohasem itt szerettünk volna, vagy szeretnénk megrekedni. Volt egy év, amikor mi megmutattuk, az hányban is volt, Bella?
3: Az 10 éve volt, vagy 11 éve. 16-ban azt hiszem.
2: Két színpadot állítottunk a város főterén. Különböző olyan programokat hoztunk el, színházi workshopokat is, utcai kiállítást is, tehát van egy titkos vágyunk, hogy ezt mi szeretnénk visszahozni. Az év, az mai napig úgy él bennem, hogy az valami csoda volt, és úgy megpesdítette a várost, hiszen volt külön zenei színpadunk, több koncertet tudtunk elhozni, külön ugye megvolt a táncpanorámás színpad, ami, ahol ugye a néptáncos programok. Ki tudtuk alakítani egy olyan bórteret, egy olyan fesztivál hangulatú teret benne a napóra környékén, ami úgy igazán jellemző ezekre az ilyen jellegű fesztiválokra, de hát mint tudjuk, ez mind nem tőlünk függ, hiszen mi tudunk nagyot álmodni, és a kreativitásunk úgy gondolom azért az eléggé nagy, és egy olyan önkéntes csapattal és lelkes fiatal csapattal dolgozni, ez nagy örömöm számunkra, hiszen tőlük is rengeteget tudunk ötletet kapni, és az ő ötleteikből merítkezni. Ez mind, ahogy kimondom, ez a pénz kérdése egyedül, hogy mi az, amit mi bele tudunk fektetni abba, hogy ez mind-mind megvalósulhasson, de minden év valamiért különleges. És hidd el, hogy minden évben van valami különleges pillanat, ami emlékezetessé teszi azt az évet. Csak most már így utólag nehéz felidézni, hogy az hányban is volt.
4: Meséltek nekem az idei programról, mit álmodtatok meg idénre?
3: A fesztivál, mint ahogy az elején is elmondtad, augusztus 20-tól 24-ig kerül megrendezésre. Augusztus 20-án, ahogy egy nagy mérföldkőhöz érkeztünk, hogy 25 éves az Interetno Fesztivál, de a népkör életében más jubileumokkal is büszkélkedhetünk idén, és így 155 éves lesz a népkör, és augusztus 20-án megnyitjuk a 150. évadunkat, ami szintén egy nagyon nagy mérföldkő, valamint a Róna táncegyüttesünk pedig 80 évvel ezelőtt alakult, és az ő nagyszabású produkciójukat tekinthetjük meg, amit nek a ez egy táncszínházi előadás, a dramaturgiáját
2: Berestyánszky
3: Boros Rozália készítette, a rendezője pedig Hajdú Tamás, a koreográfiát Szécsi Viktória és Pintér Krisztián dicséri, és itt pedig a népkör táncegyüttesei fognak bemutatkozni egész a kicsiktől az idősebb generációig, hisz a tavalyi Interetno dicséri, és itt pedig a népkör táncegyüttesei fognak bemutatkozni egész a kicsiktől az idősebb generációig, hisz a tavalyi Interetno alkalmával megalakult a Kenderkóc táncegyüttesünk, akik felnőtt amatőrök.

0: vásárunk, ahol különböző kézműves termékekkel csodálhatnak meg a nézelődők, és a legkedvelte fesztiválklub is megnyitja majd kapuit. Ez talán az első nap, és akkor még sorolhatjuk tovább is.
1: Gondolom az interneten megtalálható a teljes program. Én most arra szeretnék külön kitérni, amit minden beszélgetésnél így érzek, meg mesélitek is azt, hogy az interneten nem kifejezetten csak arról szól, hogy kultúrák találkoznak, hanem itt emberek, táncosok, zenészek találkoznak egymással, és kapcsolatok épülnek. Milyen az együttműködés a többi táncklubbal? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok baráti viszony alakult ki már a sok év alatt. És van sok visszatérő táncos.
2: Így van, tehát Magyarországról a vendégtánc együttesek azok általában azok, akikkel a mi tánc együtteseink is tartják a kapcsolatot. Az idén újból visszatér a Zselic tánc együttes, ők már több alkalommal részt vettek a fesztiválon, vagy pedig, hogyha említeném ugye a Bunyavács Kokolót, vagy a Mladosztot, tehát ugye a szabadkai együttesek is bemutatkoznak, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolunk ezzel a két kultúrközponttal is Szabadkán belül. Illetőleg, hát vannak visszatérő külföldi vendégeink, akik ugye nem első alkalommal lépnek az Interetno színpadára.
0: Így van, Bolívia, Indonézia és Chile is már több alkalommal voltak az Interetno Fesztiválon, és talán szervezői oldalról, vagy nekünk ennél nagyobb dicséret és visszajelzés nem kell, mint hogy valaki a világ másik végéről több alkalommal is a mi fesztiválunkat válassza.
2: Hiszen ugye azt mindig elmondjuk, hogy ők eljönnek Európába, és akkor egy ilyen turné kereteiben, fesztiválokon lépnek fel, általában egy hónapot tartózkodnak Európában, különböző országokból választanak maguknak fesztivált, és akkor utána visszatérnek, ugye hazatérnek. Az Interetno Fesztivál általában így a nyári turnék sorai közt az utolsó, és az, amit mi már ugye egy pár éve elmondunk, hogy elértünk arra a szintre, hogy eddig ugye, amit említettünk, ezen a CIOF-on keresztül érkeztek hozzánk a fellépő vendégek, de most már nem, tehát itt valóban barátságok alakultak ki a világ másik végéről, hiszen ők minket keresnek fel, szervezőket, népkörösöket, és hát személyesen ismerjük most már egymást a művészeti vezetőkkel, táncosokkal, tehát ott is van azért ugye lemorzsolódás, jönnek újak, maradnak idősebbek, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény azt, hogy újból barátként köszönhetjük őket, akár Chiléből, akár Bolíviából, hiszen a bolíviai csoportjuk most már
0: harmadszor vagy negyedszer jönnek hozzánk. Természetesen generációváltás van a csoporton belül, de a vezetőség az
2: állandó.
1: Ugye az Interetno ingyenesen látogatható, ami ma egy ekkora nemzetközi fesztiválra talán különösen fontos elmondani. Mit jelent számotokra az, hogy valóban mindenki számára így nyitott legyen?
2: Nagyon fontosnak találom. Magyarországi példákat, ha nézzük, vagy akár Vajdaságban is, vagy akár Szerbiában, ha nézzünk fesztiválokat, nagyon kevés az, ami ingyen látogatható. Főleg az ilyen jellegű fesztiválok, sőt, valahol ez követelmény is, hogyha nézzük ugye a CIOF követelményeket, hogy bizonyos programelemek ugye ingyen látogathatóak legyenek, de viszont valamelyek, vegyük fel a nagy táncpanorámák, azok ugye belépősek. Na most mi igyekeztünk, hogy itt Szabadkának, a mi közönségünknek, a mi vidékünknek elhozzuk ezt szinte ingyen. Vannak ugye programelemek, amikre jelent, tehát egy nagyon szimbolikus összeget kértünk eddig is, hiszen ott anyagköltség volt mi egyéb, de viszont a fő programelemek, a fő produkciók, azok mindig ingyen látogathatóak voltak, és szeretnénk ezt a jövőben is megtartani, de viszont nem ismeretlen a közönség számára, hogy fesztiválok, a kultúra egyáltalán nagyon nehéz helyzetben van, és az idei évben ez kifejezetten jellemző. Sajnos a támogatások nem érkeztek meg az Interetno Fesztiválra. Jelenleg megközelítőleg 30%-a a költségvetésnek áll rendelkezésünkre, 70%-a hiányzik a költségvetésből.

0: költségvetésből. Mégis a fesztivál szervező csapata úgy döntött, hogy nem mondja le a programokat, hiszen úgy gondolom az a legkönnyebb, hogy azt mondom, hogy most akkor lemondjuk a fesztivált. Talán az egy könnyebb út, hogy azt mondom, hogy most akkor ne jöjjön el újból a Fitos Dezső társulat produkciójával, vagy ne fogadjuk a vendégeket. De mi úgy gondoltuk, hogy ezt mi nem tehetjük meg. Tehát, hogy Szabadka nagyon várja ezt a fesztivált, sőt nem csak Szabadka, hanem a környező települések is. És mi valójában egy felelősség teljesen úgy gondoltuk, hogy is pozitívan állunk általában a szervezéshez, hogy ez valahogy megoldódik. Soha sem kértünk segítséget, de most segítségért fordulunk a közönséghez. És a hét elején a szervező bizottság határozata alapján létrehoztunk egy elkülönített folyószámlát, amit valójában támogatói célra szeretnénk használni, és a közönségnek egy QR kódot készítettünk, amit mobil bankinggal, hogyha beolvasnak, akkor minimum 500 dináros adománnyal egy virtuális jegyet tudnak váltani a fesztiválra. Úgyhogy arra kérjük a közönséget, hogyha ez a 25 év jelent nekik valamit, hogyha ez a 25 év alatt úgy érzik, hogy mi adtunk számukra, és értékelik a mi munkánkat, akkor kérjük szépen, hogy majd több helyen a fesztivál területén is, a honlapunkon, közösségi felületeken meg fog jelenni ez a QR kód, legyenek segítségünkre, és éltessük közösen tovább a fesztivált, és előre is nagyon-nagyon köszönjük a támogatásokat és a segítséget.
1: Ha egyetlen mondatban kellene meghívnotok most így a nézőket az idei Internetnóra, akkor mit mondanátok nekik? Mit szeretnétek, hogy mit vigyen haza a közönség magával, aki egy fesztivál után távozik, milyen élményeket vigyen?
2: Hogyha egy mondatban invitálhatjuk a közönséget, akkor az augusztus 23-ai Egy lépés, ezer világ, ezer lépés, egy világ című produkciót ajánljuk mindenkinek, hisz az Internetnó és a fiatalok, a mai mi létünk miértjét mutatja be az előadás, a már említett Róna Tánc Együttes műsorát, akik rendezik és megálmodták, ugyanaz a csapat álmodta meg az Ezer Lépés Egy Világ című produkciót is. Több száz táncos és zenés lesz a színpadon, közel 300-an fognak aznap este együtt a színpadra lépni, és ez egy olyan mesét hoztunk el mindenkinek, ami egy külön világba fogja kalauzolni a közönséget.
1: Az jól hangzik. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és hogy itt voltatok.
0: Köszönjük a lehetőséget!

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Szerbiában továbbra is 23 aktív tűzesetet tartanak nyilván. A Deliblati homokpusztán sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, jelenleg kisebb gócpontok oltása zajlik. A Krájevú feletti Stolovi hegységben azonban továbbra sem csillapodnak a lángok. A tűz több mint 200 hektár területet érintett, az oltás pedig az erős szél és a meredek, nehezen megközelíthető terep is jelentősen megnehezíti. Rendhagyó helyszínen a Paksi atomerőműben tartanak ma kormányülést Magyarországon. A tanácskozás középpontjában a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzet, valamint az erőmű hosszú távú működését biztosító beruházások állnak. Magyar Péter szerint ezzel korábban elmaradt döntéseket is pótolhatnak. Augusztus 20-a és 24-e között rendezik meg az idei Interetnót Szabadkán. A Népkör nemzetközi népművészeti rendezvényére idén is több országból érkeznek vendégek. Bolíviai, indonéziai, chilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak be. Az Interetnó továbbra is ingyenes, a szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek. Színes programokkal készülnek a hétvégén a Magyar Kanizsai Szent István napi és új kenyér ünnepségen. Szombaton kiállítás nyílik, másnap délelőtt kenyérszenteléssel, délután pedig a Városháza előtt gyerekfoglalkozásokkal, vidámparkkal, koncertekkel folytatódik a program. Az esti órákban lesz a kenyérszegés és osztás, utána fellép a magyarországi Király Linda és Dániel fia, az esemény pedig a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal zárul. Különleges égi jelenségek várhatók a mai napon. Európa egyes részeiről teljes, Szerbiából és Magyarországról pedig részleges napfogyatkozás lesz látható. A jelenség nálunk napnyugta környékén figyelhető meg. 19 óra 24 perckor kezdődik, a legnagyobb takarás pedig napnyugtakor lesz. A teljes napfogyatkozás most Izlandról és Spanyolország egyes részeiről figyelhető meg. Ugyanezen az éjszakán tetőzik a Perszeidák meteorraj aktivitása is, így éjfél után különösen sok hullócsillagban gyönyörködhetünk. Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez összeházasodott. A portugál futballsztár az Instagramon jelentette be a hírt, ahol egy fotót osztott meg a pár összekulcsolt kezéről, amelyen már jól láthatók a karikagyűrűk. Ronaldo és Rodriguez 10 éve alkotnak egy párt, kapcsolatukból pedig közös gyermekeik is születtek. A bejelentés hatalmas visszhangot váltott ki, Ronaldo Instagram bejegyzése mindössze 30 perc alatt több mint 3 millió kedvelést kapott. A portugál média már is az év egyik legnagyobb sztár eseményeként emlegeti az esküvőt.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, továbbra is tiszta égre és napsütésre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 31 fok körül alakulhat.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéid.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Pannon Rádió.
5: Az interneten

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Vannak fotósok, akik egyszerűen lefényképeznek egy eseményt, és vannak fotósok, akik egyetlen képkockával így történetet is tudnak mesélni. A Presszó folytatásában a beszélgető partnerem több mint 4 évtizede van jelen a vajdasági sajtófotózásban, és a pályafutása során a történelem legkülönbözőbb pillanatait rökítette meg. Ottos András már gyerekként megismerkedett a fényképezéssel és a filmezéssel az édesapja révén, 84-ben pedig a Magyar Szó fotóriportere lett. Pályája során politikai és sporteseményeket, háborús konfliktusokat, társadalmi változásokat, kulturális eseményeket is dokumentált, és munkájával számos szakmai elismerést szerzett. Most újabb rangos díjjal bővült a pályafutása, a Brassai Sajtó fotópályázaton a hír és esemény fotó kategóriában megosztott díjat nyert a Tüntetés és a Vízkereszt című képsorozataival. De vajon mit lát meg egy több mint 40 éve dolgozó fotóriporter egy olyan pillanat, amely mellett mások talán csak így egyszerűen így elsiklanak, elsétálnak. Hogyan változott a szakma, a fényképezés világa? Erről is beszélgetni fogunk az elkövetkező percekben Andrással. Szerpusz, üdvözöllek a Panorádióban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szevasz.
0: Kezdjük a legfrissebb elismeréssel. A Tüntetés és a Vízkereszt című képsorozatért kaptál díjat. Emlékszel-e arra a pillanatra, amikor ezeket a képeket készítetted? Már ott a helyszínen érezted, hogy ezek különleges képek lesznek?
1: Ugye a Magyar Szóban dolgozok, és akkor ez egy általános mindennapi küldetés volt, hogy most akkor menjél ki, és akkor fotózz be ezt a tüntetést. És általában, amikor kimegyek az eseményre, akkor nem megyek éppen mindjárt a sűrűjébe, hanem egy kicsit távolabbról, és akkor meg kell kicsit figyelni a dolgokat, hogy nehogy baj legyen ennyi év után, ugye a háborús évek után. És amikor látom, hogy ebből érdekes lehet, tehát nem mélyedek bele a politikai dologba, hanem hogy képileg ez érdekes lehetne, akkor egy kicsit jobban odafigyelek. Látom, a kollégák túl közel mennek ilyen eseményekre, de kicsit távolabbról kell, és akkor szélesebben lehet látni az eseményt.
0: Egy fotóriporter szerintem nagyon sokszor ugye a másodpercek alatt kell, hogy döntsön. Amikor elmész egy eseményre, akkor mit keresel a szemeddel? A fényt, az arcokat, a gesztusokat, kompozíciót, vagy egyszerűen csak ugye azt a pillanatot, amelyet így nem szabad elszalasztani?
1: Általában ugye ennyi év után máshogy látjuk az eseményt. Tehát esemény előtt mindig jóval előbb jövök, megyek, megvárom az esemény végét is, mert általában ha nem beállított dolgok az esemény előtt történnek, vagy utána, sose tudni, hogy éppen az a pillanat, amikor már a politikusok, vagy bárki az esemény már nem figyel oda, amikor nincsenek kamerák tüzébe, akkor sűrnek el ezek az érdekes képek. Még a szerencse.
0: Az is szerintem kulcs. Olvastam rólad, hogy tulajdonképpen már az óvodában elkezdődött a fotózás iránti érdeklődésed, ugye az apukád révén, ő vezetett bele ebbe a világba. Mi volt az az első élmény, amire ebből az időszakból emlékszel? Mi az, ami így ennyire benned ragadt, megragadott?
1: Óvodáskorom óta vannak a gépek a környékemen, ugye a házban nekünk ki volt alakítva egy sötét kamera, ahol apukám csinálta a képeket, nagyította a képeket, és akkor mindig közel voltam, ugye segítkeztem neki a képek nagyításnál, ugye előhívó fixér, elég szép idők, amikor még nem digitális képek voltak, hanem meg kellett izzadni, hogy egy jó képet nagyítsa le a nagyítón. Mivel a régi Jugoszláviában szakcsoportok voltak az iskolában, édesanyám is, meg apukám is tanárok voltak, és vezettek fotokino, úgy így hívták akkoriban a szakcsoportot, és ezeken a szakcsoportokon keresztül ismerkedtem meg jobban a fotózással, és hát az egész ház tele volt ugye filmekkel, celluloid filmekkel, projektorokkal, úgyhogy nem volt nehéz, hogy belecsöppenjek már a kiskorom óta ebbe a világba.
0: Talán ez lett volna nehéz, hogy ne csöppenjél bele, vagy hogy kizárd ezt a világot. De hát ráéreztél, és megszeretted. Ugye 84 óta rengeteget változott a világ, és vele együtt a fotózás is nagyon sokat változott. Szerinted mit változott a legtöbbet? A technika, a média, a fotós szerepe, vagy maga az, hogy az emberek ugye máshogyan is nézik a képeket?
1: Ugye mindenkinek van mobiltelefonja, és mindenki fotózik, és akkor mindenki azt gondolja, ó, ez a legjobb kép, ez az én legjobb fotóm, ugye a naplementiket, millió naplementét fotóznak az emberek, és akkor gondolják, jaj, nézd, milyen szép. De ugye így 40 év után, tehát filmről áttérni digitálisra, amikor egy nap kellett, hogy megjelenjen a kép az újságban technika miatt, most pedig szinte, amikor lenyomom a gombot a gépen, szinte másodperceken belül már fönt van a világhálón, úgyhogy ezt látom, hogy ebben. Tehát technika jó, valahol kell, erősebb technika valahol nem kell, inkább a meglátása fontos, de ez nagyon nagyot ugrott, hogy a gyorsaság. Tehát bármi történik, mindjárt föl lehet rakni, és ott kell lenni, ahol valami történik.
0: Oké, gyorsaság, de mi az, amit egy fiatal fotósnak ma így mindenképpen meg kell tanulnia szerinted, amit így nem lehet egyszerűen a technikával vagy egy jó fényképezőgéppel így kiváltani? Ez tehetség kérdése?
1: A nézet. Valahogy máshogy kell, hogy lássa a dolgokat. Jobban oda kell, hogy figyeljen egy most csak az eseményekről szólok, tehát meg kell, hogy fogja azt a pillanatot, tehát nem kell csak, ugye, ahogy mondom, nyomkodni a gépet, és akkor hát, ha valami történik, a pár száz fotóból hát, ha így lesz, hanem kevesebbet, de oda kell figyelni, hogy elkapd azt a valamit, azt a képet. És ott mindjárt látni fogod, hogy melyik az a jó kép. Tehát az mindjárt látszik. Oda kell figyelni, nem olyan csak úgy, hogy válomra a gépet, és akkor úgy lesz majd valahogy szuper meg lesz, hanem mindig akármilyen egyszerű eseményre is mindig máshogy kell figyelni, hogy hát, ha valami érdekes lesz.
0: Talán a történetednek az egyik legszebb és legszimpatikusabb része az, hogy a lányod is folytatta ezt a pályát. Így már ugye a család harmadik fotós generációjáról beszélünk. Én emlékszek, néhány évvel beszélgettem is vele pont itt a Pannon Presszóban, és tisztán emlékszek arra, hogy mekkora átadása vagy beleéréssel mesélt a szakmájáról, az érdeklődési köréről. Mit jelent neked ez, hogy ő tovább vitte ezt az örökséget?
1: Hát nagyon örülök. Nagyon örülök. Neki már másmilyen meglátása van. Tehát elmegyünk egy eseményre, mondjuk rá, mind a ketten. Én már, mint újságfotót látom azt az eseményt, tehát egy képben gondolkodok. Na, a lányom már egész máshogy. Jó van, ő befejezte az akadémiát, máshogy tanították, ugye nem újságfotósnak, de ez tetszik. Tehát újabb generáció máshogy figyelik a dolgokat, de nagyon örülök. Én is megtalálta a saját útját, járja a világot, itt fotózik, ott fotózik, úgyhogy hát ezt szerettem volna, úgyhogy hát csak nyomja.
0: Egyébként közben meg is válaszoltad a következő kérdésemet, mert pont erre akartam rákérdezni, hogy mennyire érezhető az, hogy két külön generáció vagytok, mennyire különbözik a látásmódotok, de akkor inkább azt kérdezem, hogy szakmailag tudtok, illetve szoktatok-e egymásnak mondjuk tanácsot adni?
1: Mit is mondjak? Hát nem nagyon. Nem, én megmondom neki, hogy én hogy csinálnám a beállításokat. Ő ezt vagy elfogadja, vagy nem, de mindig így is kell, hogy mindig a saját feje szerint, hogyha nem lesz jó a végeredmény, akkor majd visszaemlékezik, jó, ahogy mondta a tata, jó van, majd legközelebb. Úgyhogy nem is kell ugye hallgatni a dolgot, majd saját szerencse életében majd látni fogja, hogy jó volt-e az, amit ő gondolt, vagy emígy, mert már nincs olyan esemény, amit nem rajzolhatok le, hogy fog történni. Tehát jobbról jön, balra megy a házigazda kezelés, tehát már rajzol minden eseményt, már lerajzolhatom előre, hogy fog történni. Úgyhogy hát fiatal majd lassan belejön. De belejött már, tehát nem egyforma dolgokat fotózunk, és ez is jó, ő nyomja saját dolgait, úgyhogy hát majd valahol találkozunk.
0: Hogy ne csak András munkásságáról beszélgessünk, hanem meg is mutassam, ezért Andrástól kaptam néhány képet, amit meg is akarok mutatni a Pannonpresszó Facebook oldalán, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy látogassatok el a Facebook oldalunkra, és nézzétek meg a fotósorozatait. Pont ezt a két fotósorozatot, amit ugye díjaztak, azt fogjuk megmutatni, vízkeresztést és tüntetést. Arra kérlek csak még, András, hogy mondj csak néhány szót ezekről az eseményekről, hogy mikor készültek a képek, és konkrétan hol.
1: Tehát a kiírás úgy szól, hogy nem szabad, hogy legyenek egy évnél régebbi fotók, tehát ez tavaly történt. A vízkereszt az Beocsimba, tehát Újvidék mellett lett fotózva. Ugye a január 19-én, ugye a vízkereszt napján sok száz pravoszláv férfi úszik a kereszt felé, és ez minden évben így történik. Na hát leugrottam Beocsimba, és gondoltam, hogy ugye több helyen van, Kamenicán is több helyen úsznak, de hát gondoltam, hogy ez érdekes lesz. Hát érdekes is volt, mert itt sok fiatal is, még idősebb is, katonák is, rendőrök is úsznak, tehát érdekes lehet ezek a kis fiúk, lányok, ahogy úsznak az idősebbekkel. A tüntetések, hát jó pár tüntetés volt ugye tavaly is, még az idén is, nem mélyedek bele a politikai dologba, de ez hát nekem, mint fotósnak érdekes volt, hogy a lakosság a rendőröket liszttel, tojással dobálták meg, és ez képileg, hát úgy mondhatom, ugye, hogy érdekes, ugye, hogy tele az egész testük liszttel van lefedve, befedve, úgyhogy hát képileg ez nekem érdekes volt, úgy látom a romániai kollégáknak is, és hát ez így bejött.
0: András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok neked és a lányodnak is a jövőben.
1: Én köszönöm.
2: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóba. Megköszönöm a figyelmeteket Nagy Hegyesi Dávid, a technikai munkatársam nevében is. A műsorvezető Fackovics Melissa volt. Ma maradjatok továbbra is a Pannon Rádióval. Sziasztok!

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Stabil Szerbia villamos energia ellátása, annak ellenére is, hogy a Duna vízszintje történelmi mélyponton van, ami a vízerőművek termelését is jelentősen visszavetette, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović. A bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, a Vaskapu 1 és 2 vízerőművek jelenleg kapacitásuk mindössze 20-30%-án működnek, miközben valamennyi agregátor üzemképes. A kieső villamos energiát részben a piacról szerzik be, ahol az árak az elmúlt napokban Szerbiában megawatt óránként 250-260 euróra is emelkedtek. Pozitívum ugyanakkor, hogy a Drinán működő vízerőművek, valamint a Bajna-Bástai szivattyús tározós erőmű a tervezetnél 17-20%-kal nagyobb teljesítményt nyújtanak, ami növeli az ellátás biztonságát. Levélben gratulált Magyarország új köztársasági elnökének dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Baka András tegnap választotta meg az országgyűlés és hivatali esküjét is letette. Az eseményen a VMS elnöke nem volt jelen, a pártot Juhász Bálint az intéző bizottság, illetve a Vajdasági Parlament elnöke képviselte. Pásztor levelében azt írta, biztatónak tartja, hogy az újonnan megválasztott köztársasági elnök beszédében külön is szólt a határon túli magyar kulturális, nyelvi és közösségi jogaik védelmét pedig a magyar állam tartós érdekének nevezte. Hozzátette, a vajdasági magyar közösség érdekében fontosnak tartja, hogy ez a felelősségvállalás államfői szolgálata során is következetesen érvényesüljön. A pártelnök levelében szólt a szerb-magyar megbékélés jelentőségéről, valamint a két ország államfőjének a folyamatban betöltött szerepéről. Úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a történelmi eredmény megőrzése és továbbvitele az új elnöknek is fontos lesz. Egyre gyakoribbak a telefonos csalások Szerbiában, erre figyelmezteti a lakosságot a szerb belügyminisztérium. A csalók ismeretlen telefonszámokról hívják áldozataikat, és hamisan azt állítják, hogy valamelyik családtagjuk közlekedési vagy más balesetet szenvedett. Ezt követően sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Egyes esetekben nem csak készpénzt, hanem aranyat vagy más értéktárgyakat is követelnek. A belügyminisztérium arra kéri az embereket, hogy minden gyanús esetet haladéktalanul jelentsenek a rendőrségnek. Mintegy 460 ezer ember utazott Spanyolországba, hogy megcsodálja a teljes napfogyatkozást. Európában csak kevés helyen takarja el a hold teljes mértékben a napot. Spanyolország mellett csak Grönland, Izland és Oroszország egyes részein lesz teljes a jelenség. A spanyol szállodások arról számoltak be, hogy a világ számos országából érkező vendégek már több hónappal korábban lefoglalták szobájukat, tovább fokozva az egyébként is zsúfolt nyári csúcsidőz. Országon belül is nagy mozgásra számítanak, várhatóan több százezeren indulnak meg az északi régiók felé, ahol a legteljesebb nagy napfogyatkozás lesz látható. Dugókra számítanak az autópályákon és a közutakon is. A teljes napfogyatkozás Spanyolországban helyi idő szerint 19.30 és 19.33 között kezdődik. A jelenség maximuma pedig közvetlenül napnyugta előtt 20 óra 28 perckor és 20 óra 32 perc között következik be. Vidékünkön csak részleges napfogyatkozás lesz látható. Szabadka térségében várhatóan 19 óra 24 perc körül veszi kezdetét. A maximumát 19 óra 51-kor éri el, amikor a nap átmérőjének mintegy 43%-át takarja majd el a hold. Tiszta idő esetén a jelenség szabad szemmel is érzékelhető lesz, de a napba kizárólag minősített napfogyatkozás szemüvegen vagy megfelelő napszűrővel felszerelt távcsövön keresztül szabad belenézni. Hagyományos napszemüveg, füstüveg vagy egyéb házi megoldás nem nyújt megfelelő védelmet.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van. A folytatásban is tiszta égre, napsütésre számíthatunk.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk.
12: csinálni.
11: Edward Kárdei 13 a Szabadka.
13: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
14: Editor's Choice.
13: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnal elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka 024-555-001
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Programajánló.
5: 7 nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak. Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a magyar kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két partjáról a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenék küszöb építését első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Bombát találtak a Duna alacsony vízállása miatt egy Csvortanovci strandnál. A robbanó szerkezetet helyiek vették észre, majd értesítették a rendőrséget, akik biztonságosan eltávolították a veszélyes tárgyat. A helyiek szerint az eset ismét rámutat arra, hogy a folyóban korábban bedobott fegyverek és robbanó szerkezetek az apadás miatt újra előkerülhetnek. Magas vízállásnál ugyanis a tárgyakat ellepheti a Duna, amikor azonban a víz visszahúzódik, akár a parton, a lakosság által használt területeken is felszínre kerülhetnek. A környéken élők elmondása szerint 3-4 évvel ezelőtt ugyanitt 4 puskát is találtak, amelyeket szintén a folyóba dobhattak. A helyiek arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen tárgyak különösen veszélyesek lehetnek a strandokon, ahol akár gyerekek is megtalálhatják őket. Azt kérik, hogy aki gyanús tárgyat vesz észre a Duna partján, ne nyúljon hozzá, hanem azonnal értesítse a rendőrséget. Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. Az erről egyeztető munkacsoport második ülésén sem jutottak egyességre a felek. A szerb kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a jelenlegi 371 dináros órabér 405 dinárra nőne. Így a minimálbér mintegy 70 ezer dinár, azaz körülbelül 600 euró lenne. A szakszervezetek ugyanakkor 650 eurós minimálbért szeretnének elérni. kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből álló munkacsoport munkája ma lezárult, a végső döntés pedig a jövő héten várható. A Szociális-Gazdasági Tanács ülését augusztus 18-ára keddre tűzték ki, ahol valamennyi érintett fél ismerteti álláspontját. Ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg. Zajlanak az interjúk az Expo 2027 belgrádi szakkiállítás önkéntes programjára jelentkezőkkel, eddig több mint 9000-en adták be papírjaikat. Az Expo 2027 vállalat augusztus 6-án kezdte meg a jelentkezők behívását, az interjúk pedig online vagy személyesen is történhet. A kiválasztás során elsősorban a motivációt, és azt veszik figyelembe, hogy a jelentkezők milyen plusz értéket tudnak hozzáadni a rendezvényhez. A kiválasztott önkéntesek alap és speciális képzéseken vesznek részt, majd valós szimulációkkal is felkészítik őket a különböző feladatokra. A szerződések aláírását 2027 áprilisára tervezik. A belgrádi Expo 2027-et május 15-e és augusztus 15-e között rendezik meg, amelyen több mint 140 ország részvételét erősítették meg. A szervezőknek a kiállítás lebonyolításához több mint 20 000 önkéntesre lesz szükségük.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van. Holnap is derült égre és sok napsütésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul majd.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: Készen állsz?
12: Oh, yeah!
11: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
12: Nota!

Szeretsz, vársz, és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
8: Kihívások elé állítja egész Közép-Európát a rendkívüli kánikula és a száj. Egy dunai fenék küszöböt építenek a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között, így döntött a magyar kormány. Még mindig nincs megállapodás a jövő évi szerbiai minimálbérről. Részleges napfogyatkozásban lehet ma részünk, ám óvatosan a megfigyeléssel, csak is speciális lencsével szabad megtekinteni az égi jelenséget. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az elmúlt hetek rendkívüli hűsége és a tartós csapadék hiány komoly kihívás elé állítja egész Közép-Európát. A Duna vízszintje több szakaszon történelmi minimumra csökkent. Ez nem csak a hajózást nehezíti, hanem az energiatermelésre és az üzemanyagszállításra is komoly hatással van. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
9: Szerbiában a vízhiány elsősorban a vízerőművek termelését sújtja. A vaskapu vízerőművek teljesítménye jelentősen visszaesett, ezért az ország villamosenergia rendszerének nagyobb mértékben kell támaszkodni a más forrásokra és importra. Az ellátás jelenleg biztosított, de rendkívül magas nyári fogyasztás tovább növeli a rendszer terhelését. A Duna alacsony vízállása közben a hajózást is komolyan akadályozza Szerbiában. A Bezdán-Apatin gombos közötti szakasz számít a legkritikusabbnak, ahol három hajó feneklett meg, és a teherforgalom is akadozik. A szárazság az üzemanyag szállításra is hatással van, hiszen az uszályok csak kisebb rakománnyal tudnak közlekedni. Ez növeli a szállítás költségeit, és idővel az árakban is megjelenhet. A rendkívüli időjárás más problémákat is okoz Szerbiában. A száraz növényzet és a hőség miatt több helyen alakultak ki tüzek, továbbra is 23 aktív tűzesetet tartanak nyilván. A Deliblati homokpusztán sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet, jelenleg kisebb gócpontok oltása zajlik. A Králjevo feletti Stolobi hegységben azonban továbbra sem csillapodnak a lángok. A tűz több mint 200 hektár területet érint, az oltást pedig az erős szél és a meredek, nehezen megközelíthető terep is jelentősen megnehezíti. Magyarországon a paksi atomerőmű helyzete vált különösen kritikussá. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt korlátozott a hűtéshez szükséges vízmennyisége, az erőmű teljesítményét jelentősen vissza kellett fogni. Egy időre még a teljes leállás lehetősége is felmerült, miközben Magyarországnak több villamos energiát kellett beszereznie a régiós piacról. Azóta valamennyit javult a helyzet, a Duna vízszintje emelkedni kezdett, Paksnál mintegy 19 cm-es emelkedést mértek a korábbi mélyponthoz képest. Ennek köszönhetően megkezdődhetett egy újabb turbina visszakapcsolása, így az erőmű termelése fokozatosan növekedhet. A helyzet azonban továbbra is szorosan összefügg a Duna vízállásával. A probléma nem csak a két országot érinti. Európa több részén, köztük Romániában, Bulgáriában, Németországban és Franciaországban is alacsony folyóvízszintek nehezítik a közlekedést és az energiatermelést. A Rajna és a Pó vízszintje szintén rendkívül alacsony. Több országban az atomerőművek működését is befolyásolja a hűtővíz hiánya. A szakemberek szerint a következő időszakban kulcsfontosságú lesz a csapadék mennyisége és a folyók vízszintjének alakulása. A lakosságot közben arra kérik, hogy a hőség idején lehetőség szerint ésszerűen használja a vizet és a villamos energiát, különösen a legnagyobb fogyasztási időszakokban.
8: Stabil Szerbia villamos energia ellátása, annak ellenére is, hogy a Duna vízszintje történelmi mélyponton van, ami a vízerőművek termelését is jelentősen visszavetette, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović. A bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, a Vaskapu 1 és 2 vízerőművek jelenleg kapacitásuk mindössze 20-30%-án működnek, miközben valamennyi agregátor üzemképes. A kieső villamos energiát részben a piacról szerzik be, ahol az árak az elmúlt napokban Szerbiában megawattóránként 250-260 euróra is emelkedtek. Pozitívum ugyanakkor, hogy a Drinán működő vízerőművek, valamint a Bajina Bástai szivattyús tározós erőmű a tervezetnél 17-20%-kal nagyobb teljesítményt nyújtanak, ami növeli az ellátás biztonságát. Rendkívüli intézkedésekről döntött a magyar kormány a paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint még a héten megkezdődik egy dunai fenékküszöb építése az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A beruházáshoz csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel. A fenékküszöb célja, hogy alacsony dunai vízállás mellett is biztosítsák az erőmű működéséhez szükséges vízszintet. A kormány emellett két egyenként 80 méter hosszú bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is intézkedett. A munkálatok koordinálásával Kádár Pál tábornokot bízták meg, a tervezésben pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is részt vesz. A kivitelezést 100 katona is segíti. A rendkívüli kormányülésre a Duna tartósan alacsony vízállása miatt volt szükség, amely az elmúlt hetekben komoly kihívást jelentett a paksi atomerőmű működésében. Magyar Péter szerint az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. A most elrendelt beavatkozások költsége mintegy 6 milliárd forint.
0: A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
8: Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. Az erről egyeztető munkacsoport második ülésén sem jutottak egyességre a felek. A szerb kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a jelenlegi 371 dináros órabér 405 dinárra nőne. Így a minimálbér mintegy 70 ezer dinár, azaz körülbelül 600 euró lenne. A szakszervezetek ugyanakkor 650 eurós minimálbért szeretnének elérni. A kormány kormánya, a reprezentatív szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből álló munkacsoport munkája ma lezárult, a végső döntés pedig a jövő héten várható. A Szociális-Gazdasági Tanács ülését augusztus 18-ára keddre tűzték ki, ahol valamennyi érintett fél ismerteti álláspontját. Ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg. Nem mindennapi látványosságokat tartogat ma este az égbolt. Részleges napfogyatkozás és a Perszeidák meteorrajának csúcspontja is várható. Emellett új hold is lesz, így a hold fénye sem zavarja majd a hulló csillagok megfigyelését. Érdemes tehát felnézni az égre, hiszen most több különleges jelenségben is gyönyörködhetünk. Balázs Zita riportja.
9: A részleges napfogyatkozás Szerbiából és Magyarországról is megfigyelhető. Szabadkáról nézve a hold a napkorongjának mintegy 43%-át takarja majd el. Szerbián belül itt lesz a legnagyobb a fedettség. Budapesten a nap több mint fele kerül a hold mögé. Szabó B. Enikő, Szabadkáról.
10: Nem hallottam róla, most hallottam először, úgyhogy akkor majd meg fogom nézni, megpróbálom megnézni.
11: Láttál már esetleg napfogyatkozást?
10: Láttam, igen. Kicsi voltam, ilyen 7-8 éves voltam, amikor ez volt, látható volt, és akkor emlékszek arra, hogy lehetett venni ilyen szemüvegeket, és akkor természetesen azzal néztük.
9: A térségben legutóbb 1999-ben volt teljes napfogyatkozás, a következőre pedig 2081-ig kell várni. Vida Pál, Várpalotáról.
12: Az 1999-es teljes napfogyatkozást láttam.
11: És milyen élmény volt?
12: Jó élmény volt, egy kicsit felhős volt az idő, úgyhogy nem lehetett rendesen látni.
9: A látvány azonban csak akkor biztonságos, ha megfelelően felkészülünk. A napba ugyanis még részleges fogyatkozás idején sem szabad védőeszköz nélkül belenézni. Dr. Ivana Ambrus Ivázovic, szemorvos. A napfogyatkozás igazán lenyűgöző természeti jelenség. Nem érdemes kihagyni, de a szemünket mindenképpen védeni kell. A napsugarai még akkor is jelentősen károsíthatják a szemünket, ha a hold részben eltakarja a napot. Ezért napfogyatkozás idején semmiképpen nem biztonságos szabad szemmel a napba nézni. Még a napszemüveg sem elegendő, még a legsötétebb lencséjű sem. Tehát ilyen esetekben kizárólag speciális, szabványosított védelemmel ellátott szemüveget lehet használni. Semmi más. A napfogyatkozás során a hold, a nap és a föld közé kerül és árnyékot vet a földre. Attól függően, hogy a föld mely részén tartózkodunk, teljes vagy részleges fogyatkozást láthatunk. Maga a jelenség nem számít ritkaságnak, évente több napfogyatkozás is történik világszerte. Jovan Aleksics, a Belgrádi Csillagászati Obszervatórium munkatársa. A Föld egészét tekintve, vagyis a Föld bolygó esetében ez egyáltalán nem ritka jelenség. A Föld egészét tekintve ez évente 2-4 alkalommal történik meg. Az azonban, hogy pontosan hová esik az árnyék, már változó, mivel a Föld felszínének körülbelül 2/3-át óceán borítja. Így gyakran az óceánra esik, ahol nincs, aki lássa. A napfogyatkozást egyesek a változás és az újrakezdés időszakának tartják, az új holdhoz pedig szintén az újrakezdést és az elengedést kapcsolják, a hulló csillagokhoz pedig régóta kívánságokat kötnek. Aki most lemaradna a napfogyatkozásról, annak nem kell sokáig várnia. A következő részleges 2027. augusztus 2-án lesz látható Szerbiából.
8: A pontos idő 4 óra 11 perc.
3: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonló időjárás várható, szikrázó napsütés, alig lesz felhő az égen, illetve a csúcsértékek szintén a maihoz hasonlóan 31 fok körül alakulnak csütörtökön.
13: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
17: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
18: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Golden Summer. Loi és David Puentes újdonságával indult a mai csillaghullás. Halloween-nek jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig. Itt a Panna Rádió hullámhosszán, ti pedig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. A 90-es évektől napjainkig, illetve mindez 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre és a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. Játszani fogunk ma is, mégpedig majd a harmadik órában a jövő hétvégi a Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljára lehet majd elvinni belépőket az Atlantis Gardenbe. Most viszont kezdésnek jön DJ Goya Jason Derulóval, ez lesz a Mi Chico című dal, aztán pedig az ausztrál producer Tame Impala művész néven tevékenykedik egyébként, és a Dracula című dala került be a mai kedvencek közé és a rádiók lejátszási listájára. Többek között itt mindjárt szól majd a csillaghullás kezdetén is. Aztán pedig már az első mai kérések teljesülnek, úgyhogy kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, a folytatásban pedig veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: Hey, my name is Carly Rae Jepsen.
2: Hey, what up, it is yours truly, Jason Derulo.
1: Hello, I am Ellie Goulding.
3: Your number one radio station.
4: Csillaghullás, a Pannon Rádió.

0: Tame Impala a legújabb dala szólt. És a folytatásban pedig már jönnek, illetve teljesülnek az első mai kérések. Szia Morionestől, ha lehet az Angyal című számát szeretném. Köszi, Szani. Lehet bizony, mindjárt hallgatjuk. Kedves Csillaghullás, Asher és Pitbull, DJ Gadas Falling in Love című dalát szeretném. Köszönöm, Marianna. De régen hallottuk Asher és Pitbull közös bulis lágerét a 2000-es évekből. Na, blokk végén pörgetem. Szép napot, Alan! Léci, pörgesd le, Hugel, Moving to the Sun, küldöm minden hallgatónak. Jó munkát, Tigi! Mai kedvencek közül jön Hugel, Ultranate és Imaila Angel dala, a Moving to the Sun. Ezt hallhatjuk majd harmadikként. Szevasz, Laci vagyok, a Belly Dancer számot kérném. Kösz szépen! Ugye egy Akon dalról van szó, ezt egyébként Imán Beck feldolgozta, és ebben a pörgős változatban játszom. Mindjárt jön elsőként a Belly Dancer, illetve még egy üzenet, üdv a Follow the Flow Fedezékbe című dalát kérném a kívánság műsorban. Ezt pedig Zolitól kaptam. Meg lesz, jön tehát a Follow the Flow, előtte Imán Beck, ugye egy Akon feldolgozással, aztán Hugolék, majd Morionest, és itt lesz Asher Pitbull-lal.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shaboozin.
4: Everybody at Bargain Tips.
5: I'm Sabrina Carpenter.
6: You can see, baby, I know, less than me, espresso.
7: It's Tate McRae.
8: Baby, don't get greedy.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: If you're loving on me.
11: That's right, with your loving on me.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: This is Post Malone.
14: I had some Dell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
15: Chill out, chill out.

Csillaghullás, a könnyű zeneegén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod. Editor's Choice. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.
1: Hi, this is Chris from Amsterdam, and you're listening to our newest track, My Oh My, together with Luisa Sonza and Willy William.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Te vagy a hiszti, én meg a béke.
3: A folytatáson Bíró Csongol mesél a legújabb daláról.
2: Káosz a fejemben, és a legszebb hiba a tervemben.
4: Az a célom, hogy egyre inkább részt vegyek a készülési folyamatában a daloknak. Itt már társszerző vagyok. Alapvetően magát a dalt nem én kezdtem el, de teljesen úgy érzem, hogy magaméra formáltam. Nagyon sokat hozzátettem, hogy teljes gitárszólót én írtam bele, az én ötletem volt, úgyhogy örülök, hogy ennek így nyoma van.
2: Te mindig késel, én meg ott toporgok, ahogy rám nézel, egyből mosolygok, és porolnék a jövőre, te mennél Ibizára, én keresem az utat, te majd csak éled a vágyat.
4: Én még nagyon kezdő dalszerzőnek tartom magam, ez inkább csak a mennyiségben mutatkozik meg, hogy nem olyan sok dalt írok, de szerintem egyébként vannak tök jók, és majd ezeket nem sokára majd hallani is fogják. Még be vagyok szorulva kicsit a szerelmi témákba, mégiscsak az a legkönnyebb szerintem, de úgy érzem, hogy amint egyre több dalt írok, ez mindenképp változni fog.
2: Te vagy az ördögöm és az angyalom, te vagy az éjszakám és a nappalom, már forró néget, érzem a véget, de hogy tudlak így szeretni téged.
4: Egyelőre mindenképp azt mondtam eddig is, hogy szeretnék jó pár dalt azért egyedül megcsinálni, és most jött el az a pillanat egyébként, hogy látok egy, van egy dalom, amihez látok egy elképzelést, hogy kivel lehetne ez még jobb ez a dal. Ebben a dalban egy nagyon jó kis funky, kis popos nóta lesz, úgyhogy már nagyon várom.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to Pennon Radio.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Kygo és Khalid dala, ez volt a Save My Love itt a Csillagkulás második órájában. Újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve 19 óráig még jöhetnek szép számban, ugye jól ismert elérhetőségek egyikén. Következő órában pedig még játszani is fogunk majd. Szia, Teddy Swims Bad Dreams című dalát kérném a Csillagkulásban. Lilla kérte ezt, jönnek majd a rossz álmok. Teddy Swims-től itt lesz tehát a Bad Dreams. Hello mindenkinek, így indul a következő. A Republiktól a Ha itt lennél velem című dalt szeretném. Köszönöm, ha mehet. Ezt már Anikó kérte. Nyomad egy klasszikus dal, 90-es évekből. Szevasz, Alen, a Scooternak van egy Summer Wine feldolgozása. Na, azt kérném, ha lehet. Kösz, Zsolti. Bizony, Will Wallow egyébként a Hime Metal Banda frontemberének a dala ez, amelyet a Scooter feldolgozott. Nem igazán scooteres hangzásban, úgyhogy ez talán az egyik legmelankolikusabb daluk. Summer Rain, ez jön mindjárt HP Baxteréktől. Szia, T. Danny és Gellért új közös zenét szeretném kérni, a Tegyél csodát. Ezt már Nelly kérte. T. Danny a Hunyadiból jól ismert Kádár L. Gellértel készített közös dalt. Gellértek igazi rokkos hangzása van. Kigondoltam volna, hogy ilyen jó hangja van, ugye ének hangja természetesen. Na de ebben a dalban kijelezti szépen. Jön a Tegyél csodát, ami egyébként egy promó is, mert hogy ősszel majd a mozikban jön egy film, amelyben mind a ketten szerepet vállaltak. Ugye majd a Tegyél csodát. És még egy üzenet, Hali Allen, jó a műsor, mint mindig. Egy ilyen régi jó zenét kérnék Szigmától a Nobody to Love ott. Mindenkinek, akinek bejön. Köszi, Armin. Köszönöm szépen, Armin, örülök, hogy tetszik. Jön Sigma is a Nobody to Love, előtte T. Danny Kádár L. Gellértel, itt lesz Teddy Swims, itt lesz a klasszikus Republik, illetve egy formabontú scooter dal.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: volt a belga fiatalember, Lost Frequencies, Naki Zonderlinggel, illetve Calvin Jones-szal közösen készítette el ezt a dalt. Love to go, itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Most pedig Vastag Csabát hallhatjuk, aki elkészítette karriere legszemélyesebb dalát. Ennek a címe Apa, erről mesél nekünk.
2: Ahogy bennem élt, csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dalötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.

0: most is ott él.
1: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
0: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
1: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
0: De fogy az idő, és kialszik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt,

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pörögnek a kedvenceitek. Újabb három kívánságdal teljesül. Hello Alan, Léci Pörges, Le Grófausztól a Hajnal remixét. Köszönöm minden hallgatónak. Üdve Vivitől. Mindjárt jön majd. Hali a jobb munkakert feszperegjön a Play Hard, Work Hard David Guettától. Köszi, jó zenék szólnak, mint mindig. Valentin. Valentin, jó munkát, jobb munkakedvet kívánok. Itt lesz Neo, Akon, David Guettával, Play Hard, mindjárt elsőként. Illetve Szia Len, Prezioso, Halo zenéjét szeretném kérni, ha lehet, hogy jobban menjen a silózás. Bálint, neked is jó munkát kívánok. Egy igazán veretős dal, jön majd Prezioso, Harissa és Fordal, előtte Groove House, kezdésnek pedig David Guetta Neoval és Akonnal.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Bibi Rexay és a Faithless a mai kedvencek közül az Insomnia, újra gondolom ez volt a New Religion. Itt a folytatáson pedig mindjárt játszani fogunk, ám előtte íme az ajánló hozzá.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Jövő szombaton tehát Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja az Atlantis Gardenben. Nagyon egyszerű kérdés lesz, ugye SMS-ben játszunk 0636216605 a nyereményjáték páros belépőkért. Van, illetve hát ugye ezekre lehet pályázni, ezzel tudjátok bebiztosítani a helyeteket jövő szombatra. Na, mi tudnivaló tehát, hogy SMS-ben játszunk, csak és kizárólag a saját nemetekben játszatok. A nyereményjáték kérdése nagyon egyszerű. Hány tagú? Ugye tegnap a Delta zenekart kérdeztem, ma az Animal Cannibals-t. Hát ez talán még könnyebb. Hány tagú az Animal Cannibals formáció? Ezt írjátok meg, tehát egy számot kérek, utána pedig a teljes neveteket vezetéknével, keresztnével. Így tudtok részt venni a nyereményjátékban, illetve pályázni a páros belépőkre. Na, az Atlantis Garden jövő szombaton megrendezi tehát Vajdaság legnagyobb retro fesztiválját, és ti is ott tudtok lenni. Legyünk minél többen, rengeteg-rengeteg jó előadó és rengeteg jó zene vár rátok. Ugye Dr. Béres, a Buli Doktor ott lesz az Animal Cannibals, ugye a Repfene gyerekek. Ott lesz a Delta zenekar, első ízben adják koncertjüket itt a Vajdaságban, illetve ott leszek én is a hazai színeket képviselve, illetve pörgetve az elmúlt évtizedek legnagyobb zenéit. A nyereményjáték pedig ezzel kapcsolatosan ezen el kezdetét vette.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva indul a sorsolás, ma is sokan játszottatok, 3 nyertese lesz a mai játéknak is. És akinek nem sikerül, hát kell csüggedni, nem csak ezen a héten, hanem még a jövő héten, péntekkel bezárólag ugyancsak játszani fogunk, tehát több napon keresztül még. És aztán jövő szombaton pedig retro ünnepe lesz majd az Atlantis Gardenben, jön a legnagyobb vajdasági retro fesztivál idei kiadása, tehát 22-én. Most viszont, amíg a sorsolás tart, jön Gála és a Free From Desire.

Ez volt Gála dala, be se kell mutatni, hogy a mai napig is nagy buli kedvenc. Egyébként mindenki részt vett a sorsolásba, hiszen nagyon egyszerű volt a kérdés, kettő tagú, természetesen az Animal Cannibals, akiknek pedig a sorsolás kedvezett itt a mai játékban, és páros belépőt nyertek, tehát másodmagukkal kívánok jó bulit, és a nevük ott lesz a nyertes listán jövő szombat este. Ők Juhász Karolina, Kis Györgyei Zoltán, illetve Szokol Anikó. Jó bulit kívánok, tehát másodmagatokkal páros belépőkről van szó. Juhász Karolina, Kis Györgyei Zoltán, Szokol Anikó, jó bulit, ti is felkerültetek tehát a nyertes listára. Akinek pedig nem sikerült, az a hét további napjain, illetve tehát ugye holnap és holnap után, és még a jövő héten, egész héten bepótolhatják, vagyis hát bebiztosíthatják a helyüket páros belépővel. Ennyi tehát a nyereményjáték, viszont most megyünk tovább újabb kívánság dalokkal. Szia, az Uptown Funk című dalt szeretném a kívánság műsorban, Ivet János Halmáról. Meg lesz egy igaz, csak jó kis felvétel, elég időtálló, és amolyan bulibeindító hangulata van. Mark Ronson, Bruno Mars, mindjárt jön az Uptown Funk elsőként. Üdvít Norbia, Well Hello-tól a Gyere és táncolja kérésem. Jó a műsor. Köszönöm szépen, Norbi. Egy Soho Party feldolgozással érkezik majd a Well Hello, vagy Flor és Diaz. Egy újabb üzenet, Hello Csillakulás, a Nyári Zápor című dalt szeretném kérni Rózsa Magditól, Ildikó. Most itt a Csillakulásban, aztán szombat este majd Palicson is élőben. Rózsa Magdián is a Nyári Zápor, ezt hallgatjuk másodikként. És akkor még egy kérés, Szia Len, Rihanna, S&M dalát szeretném kérni, a mai napig kedvenc. Köszi, Szabina! Bizonyám, na bulikban a mai napig egyébként nagyot megy. Rihanna jön is az S&M, aztán Well Hello is, a Gyere is táncolj. Előtte Rózsa Magdi és Lotfi Begi a Nyári Záporral, kezdésnek pedig már is pörög. Mark Ronson, Bruno Mars és az Uptown Funk.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyen.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: Műsorajánló.
2: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
3: Hey, what's up? This is Jay-Z.
4: This is Big Snoop D-O-double-G.
5: It's your boy Wiz Khalifa, man.
6: Hey, yo, this is Eminem.
7: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
8: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
10: Hey, what's up guys, this is Jugel.

0: Ez volt az It Feels So Good. 19.05 percon elérkeztünk az áróblokhoz. Kettő kívánsággal, ami még teljesül itt a mai csillagulásban. Szia Filótól szeretném a Sehol se című zenét. Niki kérte, Filó és Apu, avagy Filó és Biolex közös dala. Ez lesz tehát a Sehol se, valamint Hello csillagulás. Ha belefér, Alan Walker Spectre számát kérném. Köszi előre is. Ez pedig Balázs kérésére játszom. Walker gyereknek egyik korábbi dala, a norvég fiatal producer lemezlovas. Ezt a felvételt is azért. Hát lényegében minden fellépésén lejátsza, sőt, most a legutóbbi egyébként a romániai nagy fesztiválon, az Untoldon, rögtön az intro után ezzel a dallal ment, bár természetesen nem az eredetiben, ugye? A nagy előadók, akár Alan Walker, akár Martin Garrix saját dalaikat azért szeretik egy kicsit megspékelni, és hogy a közönség nem mindig ugyanabban a változatban hallgassa őket, itt most azonban eredetiben jön a The Spectre, előtte pedig a Sehol se.
1: Kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillaghullásban mindjárt jön egy kiadós Csillaghullás mix, még pedig a 2010-es évek nagy-nagy zenével. Megyünk is egyveleg egészen 20 óráig. Na, mikor is kezdetét veszi a Rock Night, rock zenei válogatás 22 óráig, majd pedig jönnek a még keményebb gitárzenék. Indul majd 22 órától a Rock Ideas Coffee-val és tart éjfélig. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben a 16 óra híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Itt 10 perc múlva kezdődik a részleges ugye napfogyatkozás, úgyhogy erre azért érdemes odafigyelni, mint hogy a híradóban, illetve hát ugye a hírműsorunkban is mondtuk, azért megfelelő szemvédelem nélkül nem szabad a napban nézni, de ha minden igaz, akkor mint egy 10 perc múlva kezdetét veszi majd, és mint egy 20 óra előtt éri el majd a csúcspontját a részleges napfogyatkozás. Na de, én pedig búcsúzom, átadok benneteket a zenének, a Csillaghullás mixnek, holnap pedig jövök, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Továbbra sincs megállapodás a 2027-es szerbiai minimálbérről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, amellyel a minimálbér mintegy 70 ezer dinárra, vagyis 600 euróra nőne, míg a szakszervezetek 650 eurót szeretnének. A végső döntés a Szociális-Gazdasági Tanács augusztus 18-ai ülésén várható. Ha ott sem születik egyesség, a minimálbér összegéről a szerb kormány dönt. A Duna történelmi mélypontot elérő vízállása ellenére stabil Szerbia villamos energia ellátása, közölte Dubravka Djedović Handanović, energiaügyi miniszter. A Vaskapu 1 és 2 vízerőművek jelenleg kapacitásuk mindössze 20-30%-án működnek, a kieső energiát pedig részben a piacról pótolják. A Drinán működő vízerőművek ugyanakkor a tervezetnél nagyobb teljesítményt nyújtanak, ami hozzájárul az ellátás biztonságához. A magyar kormány elrendelte egy dunai fenékküszöb azonnali megépítését a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek, és első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel. A beruházás célja, hogy megfelelő vízszintet biztosítson az atomerőmű hűtőcsatornájánál, míg Paks továbbra is teljes kapacitással működhessen. Levélben gratulált Magyarország új köztársasági elnökének, dr. Baka Andrásnak, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Kiemelte, biztatónak tartja, hogy az új államfő beszédében külön is szólt a határon túli magyarokról, valamint kulturális, nyelvi és közösségi jogaik védelméről. A VMS elnöke hangsúlyozta a szerb-magyar történelmi megbékélés jelentőségét is, és reményét fejezte ki, hogy annak eredményeit az új köztársasági elnök is fontosnak tartja majd megőrizni és továbbvinni.
3: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Új kenyér, azaz nyárutó havának 12. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög ismét eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi, nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és kapásból viszi el a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Video. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Akár még közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábra fogtuk a figurát, és egy ideig átálltunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Most viszont elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki óriási örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet, vagyis Rocky Deal két ellen, mint egy szó, @panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rocky Deal csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, írdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül még egyszer el kell mondanom azt a kiemelkedő információt, hogy nyárutó, illetve új kenyér havának 19. napján este 10-től a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Adressz, hövölj a... A Rocky Dealben most jöjjön a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1949-ben született Mark Knopfler, a Dire Straits együttes énekese, gitárosa. 1953-ban jött a világra Jerry Spicer, a Men at Work csapat dobosa. 1954-ben született meg Pat Metheny, gitáros. 1962-ben látta meg a napvilágot Bragi Olafsson, a The Sugar Cubes banda basszusgitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1976-ban született Mikko Linde Lindström, a Him zenekar gitárosa. Most a ma 77 éves Mark Knopfler és a Dire Straits együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját,

A Deep Purple zenekar Splat nagy lemeze idén július 3-án jelent meg. Ma este először ezt hallgatjuk meg teljes egészében, majd utána a The Dead Daisies együttes Burn It Down albuma kerül sorra, ami 2018. április 6-án jött ki, és természetesen ezt is elejétől a végéig füleljük meg itt a Rockidillben.

Itt állok Szőcs Jarnó barátommal, egy nagyon kedves kollégámmal, együtt muzsikálunk. Hallgassátok a Rock Idyll Scofival. Závodi János vagyok.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Deep Purple együttes Splat albuma, ami idén július 3-án jött ki. Most pedig a The Dead Daisies zenekar Burn It Down nagylemeze kerül sorra, ami 2018. április 6-án jelent meg, és persze ezt is teljes egészében hallgatjuk meg itt a Rockidillben.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolusi muzikából is. Ti pedig hallgassátok a Rocky Vél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány perc múlva már holnap lesz, vagy már az is van, és ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a...
1: Rock Idea.
0: Mára, és ezennel zárul Skoffy rock zenetára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan nyár utó, illetve új kenyér havának 19. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat, méghozzá a következő e-mail címre.
2: rockitil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
3: Rockitil.
0: Vagyis rockidil, két ellel, mint egy szó, kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skoffyt hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a kiemelkedő információt, hogy új kenyér, azaz nyárutó havának 19. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől, tehát... A jövő szerdán. Hövölj a szívnádresz, hövölj a...
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió. Ha ha ha.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.